0: Hülye dal, jó, mégis evezek. Szerintem utoljára szeretek. Elköszönt annyi sugott kegyelem.
1: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök,

A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Lezajlott tegnap a minisztériumok átadás-átvétele. Idén is megrendezik az orgonák éjszakáját. Esős idő valószínű egész hétvégén. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Rendben lezajlott a kormányzati átadás-átvétel, bár nem volt jó a hangulat a leköszönő és az új miniszterek között. Magyar Péter miniszterelnök közölte, az Orbán kormány valamennyi minisztere megjelent az egyeztetésen, Orbán Viktor azonban nem vett részt rajta. Jelezte azt is, elfogadták, hogy a leköszönő miniszterek végkielégítésüket egy kárpátaljai gyerekeket segítő alapítványnak ajánlják fel. Magyar Péter egyúttal arra kérte a távozó államtitkárokat is, nyilatkozzanak arról, mi lesz az ő végkielégítésükkel, mert az új kormány azt sem fogja kifizetni. Mintegy 300 ezer adózót figyelmeztetett a NAV, hogy javítsa SZIA bevallását. Érdemes ellenőrizni az esetleg kimaradt kedvezményeket, valamint az ingatlanból származó bevételeket is. Az adóhivatal idén is több mint 5,5 millió embernek készítette el a bevallási tervezetet. A bevallást május 20-áig kell benyújtani, és addig lehet rendelkezni az 1+1%-os felajánlásokról is. Idén is lesz orgonák éjszakája. A május 23-ai rendezvényhez Budapest mellett számos vidéki város is csatlakozik. A kezdeményezés célja, hogy minél szélesebb közönséggel ismertesse meg az orgonát, a hangszerek királynőjét, mondta rádiónknak Szamosi Szabolcs, a szervező Filharmónia Magyarország ügyvezető igazgatója.
2: Több mint 20 országban valósítjuk meg ezeket a programokat, több mint 100 helyszín, több tucat orgonista, több ezer billentyű, több tízezer síp, több százezer hang. Az orgona talán a legérdekesebb hangszer, aminek nagyon sok billentyűje van, több manuálja, és mindehez azt társul, hogy templomokban fönn a karzaton eldugva van 90%-ba ez a hangszer, így méltó és igazságos, hogy legyen egy nap, amit legalább neki szentelünk.
1: Több mint 100 intézmény vesz részt idén a múzeumok majálisán. Az eseményt hétvégén rendezi meg a Magyar Nemzeti Múzeum Budapesten. Az érdeklődőket múzeumkerti sétákkal, családi programokkal, koncertekkel, szakmai beszélgetésekkel várják. Jó sok felhő születhet, de eleinte még a nap is süthet. Napközben több helyen, néhol több hullámban várható zápor, zivatar. A hőmérséklet 18 és 25 fok között alakul. Holnap nagyrészt borult lehet az ég, sokfelé jön csapadék, néhol kiadós eső hullhat. Délután nyugaton 12, keleten több mint 20 fok is lehet. Vasárnap is kitartanak a felhők, sokfelé kell elővenni az esernyőt, a fővárosban pedig nem nagyon lesz több 14 foknál.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

meg egy csomó felesleges dolgot. Régebben azt hittem, hogy a többtől lehetek boldog. Hírnév, díja, karrier, mint három csak egy börtön. Mindet elengedtem, mert sokkal több vár a földön.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 2026. május 15-e reggel 6 óra van. Ez a Pécsbook, a 101.7 Best FM-en.
0: Mobilon, online és az éterben. Ez a 101.7 Best FM. Pécsbook.
1: Hosszabbított nyitvatartással készül a NAV az adóbevallás hajrájára. Több szakrendelés is új helyen található Pécsett. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. A NAV pécsi központi ügyfélszolgálata rendkívüli nyitvatartással várja az adózókat 3 napon át. Május 20-a a személyi jövedelemadó bevallás határideje, ezért a Rákóczi úton található ügyfélszolgálat jövő hétfőn, kedden és szerdán is délután 6 óráig tart nyitva. A bevallásokkal kapcsolatban általános tájékoztató, előzetes regisztráció nélkül is kérhető a NAV 1819-es infóvonalán. A NAV Dél-Dunántúli nyomozói befejezték a nyomozást egy különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó bűnszervezet ügyében, ami 3 milliárd forinttal károsította meg a költségvetést. A csoport határokon átnyúló csomagküldéssel, ipari mennyiségben üzletelt jövedéki adóköteles e-töltő folyadékkal, engedély és adófizetés nélkül. A házkutatások során nagyértékű ingatlanokat, járműveket, illetve bankszámlákon tartott összegeket foglaltak le és zároltak a nyomozók. A kutatás során az egyik gyanúsítottnál kábítószert is találtak. A keletkezett iratokat a nyomozók a napokban megküldik a Baranya vármegyei főügyészségnek. Tetőcserét végeznek a PTE klinikai központ Rákóczi úti telephelyének F épületén Pécsett. Az építési munkák ideje alatt az itt működő betegellátó egységek rendelései megváltoztak. Az egyes számú belgyógyászati klinika, kardiológiai rehabilitációs osztálya a T-épület második emeletén, míg a gyermekimmunológiai és allergológiai szakrendelés a T-épület harmadik emeletén működik. A gyermekinfektológiai osztály szombattól a József Attila utca 7-es szám alatti telephelyen lesz megtalálható. A részletekről a pécsi orvoskar oldalán lehet tájékozódni. Egy pécsi verekedés gyanúsítottjait fogták el a rendőrök. Május 8-án több bejelentés is érkezett a rendőrségre arról, hogy verekedés tört ki a Bajcsy-Zsilinszky utcában. Mire a rendőrök a helyszínre értek, már csak egy vérzőfejű férfit találtak ott, akit többen bántalmaztak, majd a támadók elmenekültek. A rendőrök a napokban elfogtak egy 53 éves nőt és 23 éves fiát, őket csoportosan felfegyverkezve elkövetett garázdasággal és súlyos testi sértéssel gyanúsítják. A nő férjét bűnsegédlettel gyanúsítják. Az asszony másik fiát szerdán az esti órákban Fejér vármegyében fogták el és vették őrizetbe a rendőrök. Május második hetében elindult a központi szúnyoggyérítési program, amelyet idén is a katasztrófavédelem koordinál. Első lépésként a lárvák elleni biológiai védekezést végzik el. Olyan készítményt juttatnak a szúnyogok tenyészőhelyein a vízbe, mely elpusztítja a csípőszúnyogok lárváit. Térségünkben a dunamenti tenyészőhelyeken indulhatott meg a lárvák gyérítése. A kezelések magántelkeket nem érintenek, és védett területeken is csak korlátozottan lehet elvégezni azokat. Több millió forintot osztottak szét a mohácsi civil és sportszervezetek között. A város önkormányzata az ezévi civil alapot 6,5 millió forintos keretösszeggel különítette el, míg sportcélú civil szervezetek támogatására több mint 1,5 millió forint állt rendelkezésre. A pályázati felhívásra összesen 37 szervezet nyújtott be támogatási igényt több mint 12 millió forintról. A város képviselőtestülete már felosztotta a támogatást. A nyertesek 60 és 840 ezer forint közötti összeget tudhatnak magukénak. A legmagasabb támogatást a Mohács és környéke önsegélyező csoport, illetve a mohácsi polgárok olvasóköre kapta. Két belvárosi épület utcai homlokzatának megújítását támogatja a Siklósi önkormányzat. Erre a célra a város 4 millió forintot különített el a költségvetésében. Az elfogadott támogatások összértéke 3,6 millió forint. A képviselőtestület döntése alapján a Dózsa György utca 39 és a Felszabadulás utca 26-os számú épület homlokzata újulhat meg a megítélt támogatás segítségével. Befejeződött a rizsű stabilizáció a Komlói Nagyrét utcában. Az elmúlt hónapokban jelentős munkákat végeztek, hogy hosszú távon stabilizálják a problémás domboldalt, és biztonságosabbá tegyék az útszakaszt. A kivitelezés során nem csak a felszínen, hanem a föld alatt is dolgoztak, hogy megerősítsék a szakaszt. A műszaki átadást csütörtökön tartották. A közlekedők várhatóan péntektől használatba is vehetik a megerősített utat. Folytatódik a Komlói 48-as tér felújítása. A rekonstrukciós munkák miatt május 18-ától teljesen lezárják a színház és hangversenyterem, illetve a művészeti iskola előtti és mögötti parkolókat, valamint a szervizutat is. A járművekkel hétfőtől nem lehet behajtani a területre. Az intézményeket gyalogosan továbbra is meg lehet közelíteni, de csak a kijelölt gyalogos útvonalakon. A kieső parkolóhelyek putlására péntek délután 5 órától a piramisház előtti szakaszon ideiglenes parkolósávot alakítanak ki. Ebösszeírás tartanak Magyar Hertelenden. A község a közösségi oldalán azt írja, az adatszolgáltatás önbevallással történik, és kötelező minden kutyatulajdonos számára. A bevallásokat június 30-áig kell eljuttatni a települési önkormányzathoz. Az ehhez szükséges adatlap Magyar Hertelent honlapjáról tölthető le. Fontos, hogy minden kutyára külön adatlapot kell kitölteni. Aki az adatszolgáltatást elmulasztja, akár bírságot is kaphat. Ma és holnap zajlanak Kozármislenyben a Népviselet napja programjai. A Józsa Gergely Néptánc Egyesület szervezésében zajló rendezvény célja a népi kultúra, a népviselet, illetve a közösségi hagyományőrzés bemutatása. Az eseményen nem csak helyi résztvevők mutatkoznak be. Az ország számos településéről, illetve Erdélyből, Törökországból, Kínából és az afrikai kontinensről is érkeztek együttesek, akik bemutatják viseletüket. A program a város több pontján zajlik, rossz idő esetén pedig a helyi művelődési ház nagytermébe várják a közönséget. Távozik az NKA Universitas Pécs női kosárlabda csapatától Rátkai Eszter. A 2006-os születésű irányító 2023-ban mutatkozott be a Pécs felnőtt csapatában. Szerződése most lejárt, és nem hosszabbította azt meg az NKA-nál. Rátkai Eszter a klub jelzése szerint jövőjét a Tarkán SC Szekszárnál képzeli el. Távozó és érkező játékosokról is beszámolt a Carbonex Komló. A férfi kézilabda csapat számára jövő héten zárul a bajnokság, ám már az utolsó forduló előtt közölték, Menyhárt Máté csapatkapitány 3 szezont követően távozik az egyesülettől. A balszélső poszton játszó Menyhárt eddig 71 meccsen lépett pájára a Komlónál, és 287 gólt szerzett. Érkező is van. 3 év után hazatér Mezőkövesdről a klub saját nevelésű kapusa Szilágyi Benyámin. A csapat arról már korábban beszámolt, hogy Gulyás Gergő és Pataki Balázs is meghosszabbította szerződését Komlón. Ez volt a Pitchbook, a 101.7 Best FM-en.
0: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.

0: változatosabban. Ez a Best FM. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Hello, jó reggelt kívánok a hét utolsó munkanapján, május közepén, 15-e, mondhatni 05-15, péntek van, a Zsófiák és a Szonyák névnapja, jó reggelt, jó utat, jó készülődést, Maxim Levente vagyok, a No Doubt, aztán a Honey Beast és Lenny Kravitz is jön mindjárt.
0: Best FM.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.

Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok május 15-én, pénteken, a Zsófiák és a Szonyák névnapján, illetve a Család nemzetközi napján. 1994-ben az ENSZ a mai napot a Család nemzetközi napjává nyilvánította, a felhíváshoz Magyarország is csatlakozott. A kezdeményezés a figyelmet a családra, a társadalom legfontosabb intézményére irányítja. És családias hangulatban folytatjuk, hiszen régi ismerőseink vannak itt ma reggel is, a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereinek előadói, úgy mint nem sokára a For the Cause az Inno Sunshine-nal, most pedig James Blunt énekel Bonfire Heart a Besten.

0: Best FM, a legjobb zenék. Már több felhő lesz felettünk, és egyre több helyen lehet zápor, zivatar. 17-25 fok várható, részletek és a hétvége időjárása bővebben a hírek végén hallható. Aztán a Love Generation-t indítom Bob Sinclair-től. Jó reggelt!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Negyedik alkalommal rendeznek bringás napot Pécsett. Távozott az NKA Universitas Pécstől Rátkai Eszter. Jó reggelt kívánok, Ince Anna Mária vagyok. Negyedik alkalommal rendezik meg a pécsi bringás napot, mely a Tour de Hongriehoz kapcsolódik. A mezőny szombaton teljesíti a Mohács-Pécs szakaszt, ám még a profik érkezése előtt rengeteg program várja az érdeklődőket. A Kossuth téren a PTS sportparkja várja a látogatókat, lesz polgárőr és katasztrófavédelmi bemutató. Az egyetem bringás kihívással készül, ahol bárki kipróbálhatja, mekkora távot tud letekerni 12 perc alatt egy spinning biciklin. A befolyt nevezési díjakat jótékony célra ajánlják fel a szervezők. Az amatőr kerékpárosok zsolnai kupája délben kezdődik a Széchenyi térnél, ahol az egyetemi cheerleader csoport és a PTE Brass Band is bemutatkozik. A részletes programok a PSN ZRT honlapján érhetőek el. Befejeződött a rizsű stabilizáció a Komlói Nagyrét utcában. Az elmúlt hónapokban jelentős munkákat végeztek, hogy hosszú távon stabilizálják a problémás domboldalt és biztonságosabbá tegyék az útszakaszt. A kivitelezés során nem csak a felszínen, hanem a föld alatt is dolgoztak, hogy megerősítsék a szakaszt. A műszaki átadást csütörtökön tartották. A közlekedők várhatóan péntektől használatba is vehetik a megerősített utat. Távozik az NKA Universitas Pécs női kosárlabda csapatától Rátkai Eszter. A 2006-os születésű irányító 2023-ban mutatkozott be a Pécs felnőtt csapatában. Szerződése most lejárt, és nem hosszabbította azt meg az NKA-nál. Rátkai Eszter a klub jelzése szerint jövőjét a Tarkán SC Szekszárdnál képzeli el.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
1: Gázvezeték rekonstrukciós munkákat végeznek Pécsett két helyszínen is. A Péter és a Bolygó utcában is dolgoznak. Mind a két helyszínen teljes útzár érvényes. A környező utcákban megváltozott a forgalmi rend. A hatos úton Hírnél a Zengő utcai kereszteződésnél csomópontépítési munkákat végeznek. A helyszínen a közlekedők útszűkületre számítsanak. Ivóvízhálózat bővítés zajlik Pécs gyükési város részében. A kivitelezés miatt május 20-ától a Rengeteg utcában teljes útzár várható. A meteorológusok előrejelzései szerint ma sok lesz a felhő felettünk, de hosszabb, rövidebb időre a nap is kisüt majd. Többfelé számíthatunk a nap folyamán csapadékra, a déli-délnyugati szelet pedig erős lökések kísérhetik. A hőmérséklet maximuma 1-2 fokkal 20 fok fölött alakulhat.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenik.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.
1: Na gyerünk!

0: Best FM, a legjobb zenék. Ma sok felhő lesz felettünk, de rövidebb, hosszabb napos időszakokra is számíthatunk. Egyre több helyen várható már eső, zápor, zivatar. Napközben 17-25 fok között alakul a maximum. Holnap egy mediterrán ciklon alakítja időjárásunkat, még több zápor, zivatar alakulhat ki. A maximum 13 és 24 fok között alakul, nyugatról kelet felé haladva lesz majd melegebb. 3/4-7 környékén, aki késésben van, siessen, akit viszont csak úgy kidobott az ágy, az még szundíthat egy picit, jön hozzá egy altató dal, legalábbis a címében az, Hush Hush, a Pussycat Dolls folytatja.
1: Best FM,

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jó reggelt kívánok a hét utolsó munkanapján. Május 15-e van péntek, hogy mi újság a nagyvilágban és idehaza kiderül pillanatokon belül. Jönnek a hírek, a következő órában pedig például Madonna. Vagy Azaria.
2: Éjjel a macska köves utakon, megláttam egy mulatozó csapatot.
1: Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
3: Kellene pár divatos új ruha? Újra itt a tavaszi vásárlási láz. Ismét Joy napok az Árkád Pécs bevásárlóközpontban május 13-a és 17-e között. Várnak a legújabb trendek és a szuper kedvezmények téged is. A kuponokat keresd a májusi Joy magazinban és a Joy napok applikációban. Árkád, Joy napok!
4: Tavaszi feltöltődés. Irány az I Love Pécs Café. Különleges ízekkel, frissítő jeges kávékkal, matcha variációkkal, gyümölcsös limonádékkal és üde tavaszi italokkal várnak Pécs szívében. Ülj ki a napsütéses teraszra, kortyolj valami különlegeset és élvezd a pillanatot. I Love Pécs Café. Tavasz, ízek, hangulat. Pécs, Széchenyi tér 1.
5: Programajánló a Best FM-en. Pünkösd, irány Palkonya. Május 23-án és 24-én jön a palkonyai nyitott pincék. Borzene fesztivál hangulat a Villányi Borvidéken. A színpadon többek között Moriones és a Groovehouse. Ne maradj le, jegyek elővételben palkonya.hu. Japán autolegendák kiállítása Pécsen a Zsonlai negyedben május 23-án és 24-én. 100 kultikus japán autó, melyek nagy részét filmekben láthattuk csak eddig. Tartalmas előadások és meglepő érdekességek várnak mindenkit. Bővebb információ www.japaneseclassics.hu. Új nemzetközi művészeti fesztivál indul Pécset június 11 és 14 között. A Pont Pécs Fesztivál 15 helyszínen több mint 50 eseménnyel várja a közönséget. Napi jegyek és fesztiváljegyek már kaphatók a jegymesteren, a Kodály Központban és az ismert jegypénztárakban. Bővebb információ pontpecs.hu. A Pécsi Nemzeti Színházban még látható az Illatszertár. Az Illatszertár igazi sikerdarab, amely 1937-ben indult útjára az akkori Pesti Színházból, és meg sem állt Hollywoodig, ahol három filmet is forgattak belőle. A békebeli szerelmes mese a 30-as évek nyüzsgő, színpompás Budapestjére viszel minket. Főbb szerepekben Lakló Taladár, Balaskó Bence, Götz Attila, Takaró Kristóf, Vlasics Barbara, Gombóviola Lotti, Bena Márk, Stenzer Béla, Németh János, Rubin Péter, Vajda Zsófia és Sárközi Edina. A Pécsi harmadik színházban látható Moravesz Levente darabja az Örömlányok Fégnapjai című kétfelvonásos vígjáték. Valahol a Mátraalján lakik Ninje, aki a nyugdíjazása után úgy dönt, nem engedő, hogy leírják, éppen ezért megalapítja a Csöpéke Csibei Betéti Társaságot. Szereplők Fodor Zsóka, Dévény Ildikó, Fábián Anita, Szőke Zoltán, Mészáros Alexandra és Hajdú Levente. Ez volt a programajánló a 101.7 Best FM-en.
0: Reklámot hallottak!

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Hosszabbított nyitvatartással készül a NAV az adóbevallás utolsó napjaira. Felhős napos időre számíthatunk ma. Jó reggelt kívánok, Ince Anna Mária vagyok. A NAV pécsi központi ügyfélszolgálata rendkívüli nyitvatartással várja az adózókat 3 napon át. Május 20-a a személyi jövedelemadó bevallás határideje, ezért a Rákóczi úton található ügyfélszolgálat jövő hétfőn, kedden és szerdán is délután 6 óráig tart nyitva. A bevallásokkal kapcsolatban általános tájékoztató, előzetes regisztráció nélkül is kérhető a NAV 1819-es infóvonalán. Tetőcserét végeznek a PTE Klinikai Központ Rákóczi úti telephelyének F épületén Pécsett. Az építési munkák ideje alatt az itt működő betegellátó egységek rendelései megváltoztak. Az egyes számú belgyógyászati klinika kardiológiai rehabilitációs osztálya a T-épület második emeletén, míg a gyermekimmunológiai és allergológiai szakrendelés a T-épület harmadik emeletén működik. A gyermekinfektológiai osztály szombattól a József Attila utca 7-es szám alatti telephelyen lesz megtalálható. A részletekről a pécsi orvoskar oldalán lehet tájékozódni. Ebösszeírást tartanak Magyar Hertelenden. A község a közösségi oldalán azt írja, az adatszolgáltatás önbevallással történik, és kötelező minden kutyatulajdonos számára. A bevallásokat június 30-áig kell eljuttatni a települési önkormányzathoz. Az ehhez szükséges adatlap Magyar Hertelent honlapjáról tölthető le. Fontos, hogy minden kutyára külön adatlapot kell kitölteni. Aki az adatszolgáltatást elmulasztja, akár bírságot is kaphat.
0: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüvegcentrum.
1: Május 16-án szombaton várhatóan délután 2:30 és 3 óra között érkezik Pécsre a Tour de Hongrie mezőnye Kozár Michelin irányából. A versenyzők ezt követően Pécs útjain tesznek meg 3 teljes kört, a Széchenyi térről a Bárány, Lapisi, Rangalászló, Abaligeti, Magyarürögi, Szigeti, Hungária, Rákóczi út útvonalon. A befutó a 4. kör végén lesz az állatkertnél. A verseny ideje alatt megállási tilalom és időszakos útlezárás várható az útvonalon, és módosul a helyi buszközlekedés is. A meteorológusok előrejelzései szerint ma sok lesz a felhő felettünk, de hosszabb, rövidebb időre a nap is kisüt majd. Többfelé számíthatunk a nap folyamán csapadékra, a déli-délnyugati szelet pedig erős lökések kísérhetik. A hőmérséklet maximuma 1-2 fokkal 20 fok fölött alakulhat.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hello, jó reggelt kívánok! 7 óra múlt pár perccel. Christina Aguilera és kolléganői kezdenek. Lady Marmalade, érkezik a Hands On, és Michael Jackson is a Remember the Time-mal még ebben a fél órában. Ha dugó baleset van, jöhet az info 0620 55 55 155. Maxim Levente vagyok. Ez a
0: Best

Best FM a legjobb zenék. Shakira, Madonna és a BTS is fellép a világbajnoki döntő szünetében. A rövid koncert majd jótékony célokat is szolgál, 100 millió dollárt osztanak szét. A népsorból most Madonna Music című dalát indítom. Aki dugott balesetet lát, Zsófiát, Szonyát szülinapost ünnepelne, hívjon vagy írjon 0620 55 55 150.

0: Ezt FM a legjobb zenék a hétvége, de legalábbis a holnapi nap időjárását egy mediterrán ciklon alakítja majd. Már ma is több helyen lehet zápor, zivatar, és egy fokkal több lesz a felhő az égen, de azért napos időszakok is lesznek. Egy esernyőhegy, vékonyabb kardigán vagy jacky ma is jól jöhet, főleg így reggel. Részletek a hírekben, aztán Robbie Williams és a Let Me Entertain You érkezik.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn brown.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Új bölcsőde épült Villányban. Csak 1-2 fokkal emelkedhet 20 fok fölé a hőmérséklet. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Új bölcsőde épült Villányban. A 28 férőhelyes intézmény csaknem 420 millió forintból épülhetett meg az Európai Unió és a Magyar Állam támogatásával. Az új bölcsőde 2 csoportszobával és melegítő konyhával is rendelkezik. Az épület energiahatékony és akadálymentes, udvarán pedig egy játszóteret is kialakítottak a gyerekeknek. Folytatódik a Komlói 48-as tér felújítása. A rekonstrukciós munkák miatt május 18-ától teljesen lezárják a színház és hangversenyterem, illetve a művészeti iskola előtti és mögötti parkolókat, valamint a szervizutat is. A járművekkel hétfőtől nem lehet behajtani a területre. Az intézményeket gyalogosan továbbra is meg lehet közelíteni, de csak a kijelölt gyalogos útvonalakon. A kieső parkolóhelyek pótlására péntek délután 5 órától a piramisház előtti szakaszon ideiglenes parkolósávot alakítanak ki. Ma és holnap zajlanak Kozármissenyben a Népviselet napja programjai. A Józsa Gergely Néptánc Egyesület szervezésében zajló rendezvény célja a népi kultúra, a népviselet, illetve a közösségi hagyományőrzés bemutatása. Az eseményen nem csak helyi résztvevők mutatkoznak be, az ország számos településéről, illetve Erdélyből, Törökországból, Kínából és az afrikai kontinensről is érkeztek együttesek, akik bemutatják viseletüket. A program a város több pontján zajlik, rossz idő esetén pedig a helyi művelődési ház nagy termébe várják a közönséget.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
1: Gázvezeték rekonstrukciós munkákat végeznek Pécsett 2 helyszínen is. A Péter és a Bolygó utcában is dolgoznak. Mind a 2 helyszínen teljes útzár érvényes. A környező utcákban megváltozott a forgalmi rend. A 6-os úton Hírnél a Zengő utcai kereszteződésnél csomópontépítési munkákat végeznek. A helyszínen a közlekedők útszűkületre számítsanak. Ivóvízhálózat bővítés zajlik Pécs gyükési város részében. A kivitelezés miatt május 20-ától a Rengeteg utcában teljes útzár várható. A meteorológusok előrejelzései szerint ma sok lesz a felhő felettünk, de hosszabb, rövidebb időre a nap is kisüt majd. Többfelé számíthatunk a nap folyamán csapadékra, a déli-délnyugati szelet pedig erős lökések kísérhetik. A hőmérséklet maximuma 1-2 fokkal 20 fok fölött alakulhat.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen.

Ezt a FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok a hét utolsó munkanapján, május közepén, 15-e van, péntek, Zsófia, Szonya napja. Sok boldogságot kívánok névnaposoknak, szülinaposoknak. Ma van a család nemzetközi napja. Ma van az állat és növény szeretet világnapja. 69 éve a mai napon született Növényi Norbert, olimpiai bajnok, birkózó, színész. 73 éve ezen a napon született Mike Oldfield, angol zenész. 1948. május 15 megszületett Brian Eno, a Roxy Music tagja, de készített dalt a U2-val, David Bowie-val és a Coldplay-jel is. A sort pedig az 1970-es születésű Prince B zárja, ő a PM Down tagja. Sok boldogságot még egyszer, kedves ünnepeltek, 0620 55 55 155 telefon SMS Viber számunk.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.
1: Asztal alatt összeér a lábunk, tudom, jól túl sokat vártunk, lehetne egy felfedezésünk.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jó reggelt, május 15-én pénteken, figyelem az M1-esen Budapest felé Győr és Komárom között a kiépített terelésnél egy kamion árokba hajtott, a 96-os kilométernél a külső sávot lezárták, ezt leszámítva a Kisszombat van az utakon. Ha mégis kialakulna valahol nagyobb dugó, vagy nehogy Isten baleset történik, várom az infót, 0620 55 55 155. Repül az idő, már is 8 óra, és hát repülnek az évek, hónapok is. Time is taking away, jön majd a C-block. És a Kelemen kabátban is. Rövid szünet, aztán újból a legjobb zenék szólnak. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Idén 10 éves a Válvölgyi Zsúr, de most új fejezet nyílik. Megszületett a Válvölgyi Fesztivál. Május 23-án és 24-én új és nagyobb helyszínen, Alcsútdobozon, két nap, amikor minden összeér. Zene, nyárillat, ízek és találkozások. Hello! Válvölgyi Fesztivál. Több tér, több élmény, ugyanaz a hangulat, és a színpadon többek között Rúzsa Magdi, Dídeni, Valmár, Pápai Jocsi, ez még csak a kezdet. Egész nap zene, gasztró, kulturális és családi programok. És a belépés ingyenes.
2: És ott leszünk mi is. Találkozzunk személyesen a Csúddobozon, ahol a legjobb zenékkel és ajándékokkal várja a Best FM.
0: Válvölgyi Fesztivál május 23-án és 24-én új helyszínen a Csúddobozon. Részletek, térkép és minden fontos információ a fesztivál Facebook és Instagram oldalán, valamint a valvölgyifesztivál.hu oldalon található. A legjobb zenék. Műsorajánlót hallottak. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Hosszabbított nyitvatartással készül a NAV az adóbevallás utolsó napjaira. Felhős napos időre számíthatunk ma. Jó reggelt kívánok, Ince Anna Mária vagyok. A NAV pécsi központi ügyfélszolgálata rendkívüli nyitvatartással várja az adózókat 3 napon át. Május 20-a a személyi jövedelemadó bevallás határideje. Ezért a Rákóczi úton található ügyfélszolgálat jövő hétfőn, kedden és szerdán is délután 6 óráig tart nyitva. A bevallásokkal kapcsolatban általános tájékoztató, előzetes regisztráció nélkül is kérhető a NAV 1819-es infóvonalán. 2 belvárosi épület utcai homlokzatának megújítását támogatja a Siklósi önkormányzat. Erre a célra a város 4 millió forintot különített el a költségvetésében. Az elfogadott támogatások összértéke 3,6 millió forint. A képviselőtestület döntése alapján a Dózsa-György utca 39 és a Felszabadulás utca 26-os számú épület homlokzata újulhat meg a megítélt támogatás segítségével. Több millió forintot osztottak szét a mohácsi civil és sportszervezetek között. A város önkormányzata az ezévi civil alapot 6,5 millió forintos keretösszeggel különítette el, míg sportcélú civil szervezetek támogatására több mint 1,5 millió forint állt rendelkezésre. A pályázati felhívásra összesen 37 szervezet nyújtott be támogatási igényt több mint 12 millió forintról. A város képviselőtestülete már felosztotta a támogatást. A nyertesek 60 és 840 ezer forint közötti összeget tudhatnak magukénak. A legmagasabb támogatást a Mohács és környéke önsegélyező csoport, illetve a Mohácsi Polgárok olvasóköre kapta.
0: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüvegcentrum.
1: Május 16-án szombaton várhatóan délután 2:30 és 3 óra között érkezik Pécsre a Tour de Hongrie mezőnye Kozár Michelin irányából. A versenyzők ezt követően Pécs útjain tesznek meg 3 teljes kört, a Széchenyi térről a Bárány, Lapisi, Rangalászló, a Baligeti, Magyarürögi, Szigeti, Hungária, Rákóczi út útvonalon. A befutó a 4. kör végén lesz az állatkertnél. A verseny ideje alatt megállási tilalom és időszakos útlezárás várható az útvonalon, és módosul a helyi buszközlekedés is. Ma sok lesz a felhő felettünk, de hosszabb, rövidebb időre a nap is kisüt majd. Többfelé számíthatunk a nap folyamán csapadékra, a déli-délnyugati szelet pedig erős lökések kísérhetik. A hőmérséklet maximuma 1-2 fokkal 20 fok fölött alakulhat.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Ebben a fél órában többek között Lutrisa McNeil-től, Justin Timberlake-től, vagy rögtön itt az elején Floridától és Kesha-tól. Szól már is a Right Round, 5 perc elmúlt 8 óra. Jó reggelt kívánok, jó utat, jó munkát, jó készülődést annak, aki még indulás előtt hallgat. A többiektől várom a közlekedési infót, 0620 55 55 155. Max Levente vagyok.
0: Best FM, a legjobb zenék.

Best FM, a legjobb zenék. Vajon véget ért a tündérmese? Találgatják Hollywoodban. A hírek szerint ugyanis Justin Timberlake és Jessica Biel között már nem minden fenékig tejfel, de egy valami biztos, a táncparketten Justin még mindig tudja, mitől döglik a légy. A testünk most is belemoccan a jó kis groove-ba érkezik. A Rock Your Body a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között. Jó reggelt!

0: Best FM a legjobb zenék. Poroljuk le a régi DVD-ket, társasjátékokat, keressünk egy jó könyvet, mert hogy záporos, zivataros időszak kezdődik. A következő jó néhány napban, hozzáteszem zárójelben szerencsére, sok csapadékra lehet készülni, a hőmérséklet pedig 20 fok alatt marad kicsivel. Részletek a hírek végén, aztán a reggelünket a Spice Girls fűszerezi meg.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Negyedik alkalommal rendeznek bringás napot Pécsett. Távozott az NKA Universitas Pécstől Rátkai Eszter. Jó reggelt kívánok, Ince Anna Mária vagyok. Negyedik alkalommal rendezik meg a pécsi bringás napot, mely a Tour de Hongriehoz kapcsolódik. A mezőny szombaton teljesíti a Mohács-Pécs szakaszt, ám még a profik érkezése előtt rengeteg program várja az érdeklődőket. A Kossuth téren a PTS sportparkja várja a látogatókat, lesz polgárőr és katasztrófavédelmi bemutató. Az egyetem bringás kihívással készül, ahol bárki kipróbálhatja, mekkora távot tud letekerni 12 perc alatt egy spinning biciklin. A befolyt nevezési díjakat jótékony célra ajánlják fel a szervezők. Az amatőr kerékpárosok zsolnai kupája délben kezdődik a Széchenyi térnél, ahol az egyetemi cheerleader csoport és a PTE Brass Band is bemutatkozik. A részletes programok a PSN ZRT honlapján érhetőek el. Befejeződött a rizsű stabilizáció a Komlói Nagyrét utcában. Az elmúlt hónapokban jelentős munkákat végeztek, hogy hosszú távon stabilizálják a problémás domboldalt és biztonságosabbá tegyék az útszakaszt. A kivitelezés során nem csak a felszínen, hanem a föld alatt is dolgoztak, hogy megerősítsék a szakaszt. A műszaki átadást csütörtökön tartották. A közlekedők várhatóan péntektől használatba is vehetik a megerősített utat. Távozik az NKA Universitas Pécs női kosárlabda csapatától Rátkai Eszter. A 2006-os születésű irányító 2023-ban mutatkozott be a Pécs felnőtt csapatában. Szerződése most lejárt, és nem hosszabbította azt meg az NKA-nál. Rátkai Eszter a klub jelzése szerint jövőjét a Tarkán Szekszárdnál képzeli el.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
1: Gázvezeték rekonstrukciós munkákat végeznek Pécsett két helyszínen is. A Péter és a Bolygó utcában is dolgoznak. Mind a két helyszínen teljes útzár érvényes. A környező utcákban megváltozott a forgalmi rend. A hatos úton Hírnél a Zengő utcai kereszteződésnél csomópontépítési munkákat végeznek. A helyszínen a közlekedők útszűkületre számítsanak. Ivóvízhálózat bővítés zajlik Pécs gyükési város részében. A kivitelezés miatt május 20-ától a Rengeteg utcában teljes útzár várható. A meteorológusok előrejelzései szerint ma sok lesz a felhő felettünk, de hosszabb, rövidebb időre a nap is kisüt majd. Többfelé számíthatunk a nap folyamán csapadékra, a déli-délnyugati szelet pedig erős lökések kísérhetik. A hőmérséklet maximuma 1-2 fokkal 20 fok fölött alakulhat.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM a legjobb zenék. Jön többek között a brit és német Vogue fotósa. Munkáit, melyek között híres színészek, zenészek, modellek, sportolók, politikai szereplők, sőt a brit királyi család tagjainak portréi is megtalálhatók, például II. Erzsébet királynőjé, számos galériában és múzeumban állították ki. Fotózás iránti érdeklődése a 60-as években kezdődött, első fényképezőgépét, egy Canon AE-1-et az első szóló turnéjára vette az 1980-as években, és kezdetben csak a turné eseményeit dokumentálta. Az úriembert úgy hívják, Bryan Adams, jön a Cloud No. 9, a Best

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Thank you.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Hosszabbított nyitvatartással készül a NAV az adóbevallás utolsó napjaira. Felhős napos időre számíthatunk ma. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. A NAV pécsi központi ügyfélszolgálata rendkívüli nyitvatartással várja az adózókat 3 napon át. Május 20-a a személyi jövedelemadó bevallás határideje, ezért a Rákóczi úton található ügyfélszolgálat jövő hétfőn, kedden és szerdán is délután 6 óráig tart nyitva. A bevallásokkal kapcsolatban általános tájékoztató, előzetes regisztráció nélkül is kérhető a NAV 1819-es infóvonalán. Tetőcserét végeznek a PTE klinikai központ Rákóczi úti telephelyének F épületén Pécsett. Az építési munkák ideje alatt az itt működő betegellátó egységek rendelései megváltoztak. Az egyes számú belgyógyászati klinika kardiológiai rehabilitációs osztálya a T-épület második emeletén, míg a gyermekimmunológiai és allergológiai szakrendelés a T-épület harmadik emeletén működik. A gyermekinfektológiai osztály szombattól a József Attila utca 7-es szám alatti telephelyen lesz megtalálható. A részletekről a pécsi orvoskar oldalán lehet tájékozódni. Ebösszeírás tartanak Magyar Hertelenden. A község a közösségi oldalán azt írja, az adatszolgáltatás önbevallással történik, és kötelező minden kutyatulajdonos számára. A bevallásokat június 30-áig kell eljuttatni a települési önkormányzathoz. Az ehhez szükséges adatlap Magyar Hertelend honlapjáról tölthető le. Fontos, hogy minden kutyára külön adatlapot kell kitölteni. Aki az adatszolgáltatást elmulasztja, akár bírságot is kaphat.
0: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüveg Centrum.
1: Május 16-án szombaton várhatóan délután 2:30 és 3 óra között érkezik Pécsre a Tour de Hongrie mezőnye Kozár Michelin irányából. A versenyzők ezt követően Pécs útjain tesznek meg 3 teljes kört, a Széchenyi térről a Bárány, Lapisi, Ranga László, a Baligeti, Magyarürögi, Szigeti, Hungária, Rákóczi út útvonalon. A befutó a 4. kör végén lesz az állatkertnél. A verseny ideje alatt megállási tilalom és időszakos útlezárás várható az útvonalon, és módosul a helyi buszközlekedés is. A meteorológusok előrejelzései szerint ma sok lesz a felhő felettünk, de hosszabb, rövidebb időre a nap is kisüt majd. Többfelé számíthatunk a nap folyamán csapadékra, a déli-délnyugati szelet pedig erős lökések kísérhetik. A hőmérséklet maximuma 1-2 fokkal 20 fok fölött alakulhat.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: 05 15 9 óra 5, péntek, Zsófia, Szonya napja, jó reggelt, jó munkát, jó utat kívánok, kitartást a hét utolsó munkanapjához. Nina Sky, Move Your Body, ez az óraindító dal, de jön még George Michael, a Fugees már-már hétvégi lusta, sláger a Killing Me Softly, a jazz meg az a Red Hot Chili és Coolio is. 0620 55 55 155 telefon SMS Viber számunk, Maxim Levente vagyok.
0: Best FM.

0: nem kopik.
1: Best FM-a a legjobb zenék. Altranati és a Free folytatják 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között. Ezek pedig ma is mixben szólnak majd a Night Shift Extra-ban. A héten Effendi duplázik, úgyhogy szerdai rezidensünk az ezredforduló legjobb popdalainak mixével vár mindenkit héttől. Előtte 6 és 7 között a lemezjátszók mögött White Boy.

0: legjobb zenék, a legjobb zenék.
1: Mit tehet a sejt?
2: Mit tehet a sejt?
1: Mit tehet a sejt?
2: Aki mit se sejt?
3: Nem dörög a vivar, ha nincs vihar, de jön a sors meg a bors. Az orrom alá, ez ugye bezavar? Akit a kutya sem kérdez, vajon az miért lesz, ha nem akar? Ma délután a papa meg a mama a csoda ladán hamar ért haza,

sejt. Alakul a molekula, mocorog az atom, a genetikusokat csókoltatom. Vajon innen az út mifele visz? S miért rohanok úgy a Kárkár Luis? Ez az út hova jut? A hepe csupa hupa, indul aki tud.

0: Ezt a fennmal legjobb zenék harmadik szakaszához érkezett a Tour de Hongrie kerékpáros verseny. Kaposvárról indul a mezőny, várhatóan 12 óra 30-kor, és a 67-es főút melletti városrészeken keresztül hagyja el a várost, majd Szent Balázs és Zimány irányába halad tovább. A Zselic-dombvidékén technikus hullámzó terepen vezet az útvonal Bőszénfa, Gálosfa és Kadarkút érintésével. Kadarkútról Hűgyész irányába tartanak, ahol a mezőny csatlakozik a 65-ös főútra, és ezen halad Tamásin keresztül egészen Szekszárdig. A városba érve szűk belvárosi utcákon vezet az útvonal, a befutó pedig a Szent István téren lesz várhatóan 17 órakor. Gramofonzi, why don't you? Így megyünk tovább a Westen.
1: A

Kressz FM, a legjobb zenék. Nyakunkon a vasárnapi Sean Paul buli a Budapest Parkban. A Rise Jamaica európai turnéja keretében érkezik hozzánk a jamaikai világsztár, és az előzenekara sem akárki, a román popkirálynő Inna slágereivel indul a tánc. Sean Paul pedig majd 20 óra 20-kor kezd, az öltözőbe pedig a következő dolgokat kéri. A backstage-ben kifejezetten odafigyel az egészségére, a hangszálaira és a jamaikai gyökereire. A mézes gyömbéres rituálé keretén belül a hangszálak karbantartása miatt alapfelszereltség nála a rengeteg friss szeletelt gyömbér, prémium minőségű méz és biocitrom forró vízzel. Ezen kívül kér minőségi italokat, pesgőket a buli utáni kocintáshoz, valamint jó minőségű jamaikai rumot és rengeteg kókuszvizet. A helyi cateringnek gondoskodnia kell tradicionális karibi fűszerezésű, akár kecske vagy csirkehúsos ételekről is. Sok tengeren túli sztárhoz hasonlóan ő is szereti, ha az öltöző hangulata visszafogott, ezért gyakran kérnek teljesen elsötétíthető szobát, fekete törölközőket és halk hangulatos, nem neon világítást a relaxációhoz. Jó bulizást vasárnapra, most a Brittel melegítünk a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Tartunk egy rövid, de annál hasznosabb információs szünetet, 10 után pedig szólnak az ezredforduló legnagyobb magyar.
2: Keresem a lány.
1: És külföldi slágerei. 0620-55-55-155 telefon SMS Viber számunk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
3: Kellene pár divatos új ruha? Újra itt a tavaszi vásárlási láz. Ismét Joy napok az Árkád Pécs bevásárlóközpontban május 13-a és 17-e között. Várnak a legújabb trendek és a szuper kedvezmények téged is. A kuponokat keresd a májusi Joy magazinban és a Joy napok applikációban. Árkád, Joy napok.
4: Programajánló a Best FM-en. Pünkösd, irány Palkonya. Május 23-án és 24-én jön a palkonyai nyitott pincék. Borzene fesztivál hangulat a Villányi borvidéken. A színpadon többek között Moriones és a Groove House. Ne maradj le, jegyek elővételben palkonya.hu. Japán autolegendák kiállítása Pécsen a Zsonlai negyedben május 23-án és 24-én. 100 kultikus japán autó, melyek nagy részét filmekben láthattuk csak eddig. Tartalmas előadások és meglepő érdekességek várnak mindenkit. Bővebb információ www.japaneseclassics.hu. Új nemzetközi művészeti fesztivál indul Pécsett június 11 és 14 között. A Pont Pécs Fesztivál 15 helyszínen több mint 50 eseménnyel várja a közönséget. Napi jegyek és fesztivál jegyek már kaphatók a jegymesteren, a Kodály központban és az ismert jegypénztárakban. Bővebb információ pontpecs.hu. A Pécsi Nemzeti Színházban még látható az Illatszertár. Az Illatszertár igazi sikerdarab, amely 1937-ben indult útjára az akkori Pesti Színházból, és meg sem állt Hollywoodig, ahol 3 filmet is forgattak belőle. A békebeli szerelmes mese a 30-as évek nyüzsgő, színpompás Budapestjére viszel minket. Főbb szerepekben Lakló Taladár, Balaskó Bence, Götz Attila, Takaró Kristóf, Vlasics Barbara, Gombó Viola Lotti, Bera Márk, Stenzer Béla, Németh János, Rubin Péter, Vajda Zsófia és Sárközi Edina. A Pécsi 3. Színházban látható Moravesz Levente darabja az Örömlányok Fégnapjai című kétfelvonásos vígjáték. Valahol a Mátra alján lakik Ninje, aki a nyugdíjazása után úgy dönt, nem engedő, hogy leírják, éppen ezért megalapítja a Csöpéke Csibéi Betéti Társaságot. Szereplők Fodor Zsóka, Dévény Ildikó, Fábián Anita, Szőke Zoltán, Mészáros Alexandra és Hajdú Levente. Ez volt a programajánló a 101.7 Best FM-en.
0: Reklámot hallottak. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Barbra Streisand.

0: Best FM, a legjobb zenék. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Új bölcsőde épült Villányban. Csak 1-2 fokkal emelkedhet 20 fok fölé a hőmérséklet. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Új bölcsőde épült Villányban. A 28 férőhelyes intézmény csaknem 420 millió forintból épülhetett meg az Európai Unió és a Magyar Állam támogatásával. Az új bölcsődek 2 csoportszobával és melegítő konyhával is rendelkezik. Az épület energiahatékony és akadálymentes, udvarán pedig egy játszóteret is kialakítottak a gyerekeknek. Folytatódik a komlói 48-as tér felújítása. A rekonstrukciós munkák miatt május 18-ától teljesen lezárják a színház és hangversenyterem, illetve a művészeti iskola előtti és mögötti parkolókat, valamint a szervizutat is. A járművekkel hétfőtől nem lehet behajtani a területre. Az intézményeket gyalogosan továbbra is meg lehet közelíteni, de csak a kijelölt gyalogos útvonalakon. A kieső parkolóhelyek pótlására péntek délután 5 órától a piramisház előtti szakaszon ideiglenes parkolósávot alakítanak ki. Ma és holnap zajlanak Kozármissenyben a Népviselet napja programjai. A Józsa Gergely Néptánc Egyesület szervezésében zajló rendezvény célja a népi kultúra, a népviselet, illetve a közösségi hagyományőrzés bemutatása. Az eseményen nem csak helyi résztvevők mutatkoznak be. Az ország számos településéről, illetve Erdélyből, Törökországból, Kínából és az afrikai kontinensről is érkeztek együttesek, akik bemutatják viseletüket. A program a város több pontján zajlik, rossz idő esetén pedig a helyi művelődési ház nagytermébe várják a közönséget.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
1: Gázvezeték rekonstrukciós munkákat végeznek Pécsett 2 helyszínen is. A Péter és a Bolygó utcában is dolgoznak. Mind a 2 helyszínen teljes útzár érvényes. A környező utcákban megváltozott a forgalmi rend. A 6-os úton Hírnél a Zengő utcai kereszteződésnél csomópontépítési munkákat végeznek. A helyszínen a közlekedők útszűkületre számítsanak. Ivóvízhálózat bővítés zajlik Pécs-Gyükési város részében. A kivitelezés miatt május 20-ától a Rengeteg utcában teljes útzár várható. A meteorológusok előrejelzései szerint ma sok lesz a felhő felettünk, de hosszabb, rövidebb időre a nap is kisüt majd. Többfelé számíthatunk a nap folyamán csapadékra, a déli-délnyugati szelet pedig erős lökések kísérhetik. A hőmérséklet maximuma 1-2 fokkal 20 fok fölött alakulhat.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: A tévés gyógyító sámánok után szabadon, akik azt kérik, tedd a kezed a képernyőre. Én azt kérem, nyissa nagyra mindenki szívét, fülét, a rezgések abszolút pozitív tartományban mozognak. Mosoly az arcra, hangerő maxra, Soul Searcher, Feel in Love! Ezzel indul az óra 4 perccel 10 után. Hello, Max Levente vagyok.
0: Best FM.

0: Best FM, a legjobb zenék. Hát előfordulnak a playlistünkben olyan sztárok dalai, akik jelenleg börtönbüntetésüket töltik, köztük P. Diddy, vagy a most érkező Pras Michel, a Fugees együttes 53 éves rappere, aki idén május 1-én bevonult egy szövetségi börtönbe, hogy megkezdje 14 éves börtönbüntetését. A zenészt 2023-ban ítélték el összeesküvés és nem regisztrált külföldi ügynökként való tevékenység miatt. Michel a vád szerint több mint 100 millió dollárt juttatott el egy malajziai finanszírozótól amerikai politikai kampányokba, és illegális lobby tevékenységet folytatott Kína javára. Hát nem érlem, Ghetto Superstar, ezzel megy tovább a péntek délelőtt.
1: Best FM.

0: Best FM, ha a legjobb zenék. Csörög a 0620 55 55 155. Best FM, Max Szabamanta vagyok, tessék. Halló?
1: Üdvözlöm, Anita vagyok. Halló? Amit kérem, csak hallgasson meg, halló? És fél percben bemutatok
0: halló?
1: Magának,
0: nem szeretném.
1: Rendben?
0: Halló?
1: Halló, jó napot!
0: Halló?
1: Halló, jó napot kívánok!
0: Halló?
1: Halló, jó napot kívánok!
0: Ön egy robot?
1: Anita vagyok.

0: legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Eljött a jövő. Megérkezett az Elvitara, a Suzuki tisztán elektromos, összkerék meghajtású modellje. Minden terepen otthon érzi magát. Próbálja ki az Elvitarát a Suzuki Vargánál Kozár Michelinben. Kérjen időpontot most. facebook.com/Suzuki Varga. Tavaszi feltöltődés. Irány az I Love Peach Café. Különleges ízekkel, frissítő jeges kávékkal, matcha variációkkal, gyümölcsös limonádékkal és üde tavaszi italokkal várnak Pécs szívében. Ülj ki a napsütéses teraszra, kortyolj valami különlegeset és élvezd a pillanatot. I Love Peach Café. Tavasz, ízek, hangulat. Pécs, Széchenyi tér 1.
2: A Rumbisztró Pécsett a Zsolné kulturális negyedben helyben fogyasztással és elviteles lehetőséggel is várja a vendégeit. A Rumbisztró mai ebédajánlata 2990 forintért. Legényfogó leves. Az A-menü harcsofilé pankó morzsában kapros majonézes burgonya salátával, a B-menü szilvalekváros barátfüle aranymorzsában édes tejföllel. A C-menü zengővárkonyi sertéstekercs burgonya pürével. A Paleo menü 3290 forintért, zöldségkrémleves pirított csirkemájjal, csirke zappelyes panírban, balzsamos sült zöldségekkel. A Teleki Bistró Pécsett a Tudás Központban kínál napi ebédet 2990 forintért. A mai kínálat táj csirke ragú leves, az A menü fish and chips remulád mártással, a B menü a varga béles eperöntettel. És végül a vegán menü 3290 forintért, a fokhagyma krémleves fűszeres kenyérkockával, zöldséges tofus rétes friss levélsalátával. Ez volt a menüajánló.
0: Reklámot hallottak. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es.

0: Best FM. A legjobb zenék.
1: A szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM, a legjobb zenék, friss közlekedési információk, baleset történt a 6-os főúton Pécsvárad külterületén a Rákóczi Ferenc utcánál. Két autó és egy kamion ütközött a 178-as kilométernél. Forgalomkorlátozásra és torlódásra kell készülni. Erős a forgalom az M1-esen Budapest felé Tata és Tatabánya között. Lassabb a haladás, néhol szakaszos torlódás is kialakulhat. Aki személyautóval halad és Budapest a célja, annak érdemes az átterelt belső sávot használnia. Jó utat, ha dugó baleset van, a közlekedési infót a délelőtt utolsó órájában is várom. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
1: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A Best FM-en.
0: 11 után szól majd Lady Gaga Paparazzia. És jön a kompakt diszkó is. Tartunk tehát egy rövid információs szünetet, aztán újból a legjobb zenék szólnak itt a Besten.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: Idén 10 éves a Válvölgyi Zsúr, de most új fejezet nyílik. Megszületett a Válvölgyi Fesztivál. Május 23-án és 24-én új és nagyobb helyszínen, Alcsúddobozon két nap, amikor minden összeér. Zene, nyárillat, ízek és találkozások. Hello! Válvölgyi Fesztivál. Több tér, több élmény, ugyanaz a hangulat, és a színpadon többek között Rúzsa Magdi, Tídeni, Valmár, Pápai Jocsi, ez még csak a kezdet. Egész nap zene, gasztró, kulturális és családi programok. És a belépés ingyenes.
3: És ott leszünk mi is. Találkozzunk személyesen a Csúddobozon, ahol a legjobb zenékkel és ajándékokkal várja a Best FM.
1: Válvölgyi Fesztivál május 23-án és 24-én új helyszínen a Csúddobozon. Részletek, térkép és minden fontos információ a fesztivál Facebook és Instagram oldalán, valamint a valvölgyifesztivál.hu oldalon található. A legjobb zenék.
2: Műsorajánlót hallottak. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.
4: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
5: A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségitadó gimnázium Pécsett, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu.
6: Megérkezett a tavasz Pécsre, és vele együtt a friss ízek az I Love Pécs Caféba. Kóstold meg a különleges jeges kávékat, frissítő limonádékat és tavaszi kávé különlegességeket. Egy csipetnyi napsütéssel minden korty van. Ha pedig szépen süt a nap, vár a hangulatos terasz. Egy kávé, egy beszélgetés, egy kis pécsi életérzés. I Love Pécs Café, ahol a tavasz mindig egy kicsit tovább tart. Pécs, Széchenyi tér 1.
7: A Rumbisztró Pécsett a Zsolné kulturális negyedben helyben fogyasztással és elviteles lehetőséggel is várja a vendégeit. A Rumbisztró mai ebéd ajánlata 2990 forintért. Legényfogó leves. Az A-menü harcsafilé pankó morzsában kapros majonézes burgonya salátával, a B-menü szilvalekváros barátfüle arany morzsában édes tejföllel. A C-menü zengővárkonyi sertéstekercs burgonya pürével. A Paleo menü 3290 forintért, zöldségkrémleves pirított csirkemájjal, csirke zappelyes panírban, balzsamos sült zöldségekkel. A Telenki Bisztró Pécsett a Tudás Központban kínál napi ebédet 2990 forintért. A mai kínálat táj csirke ragú leves, az A menü fish and chips remuládmártással, a B menü a varga béles eperöntettel. És végül a vegán menü 3290 forintért, a fokhagyma krémleves fűszeres kenyérkockával, zöldséges tofus rétes friss levélsalátával. Ez volt a menüajánló.
2: Reklámot hallottak. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es
1: és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM, a legjobb zenék.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Soron kívül kivizsgálják a bicskei gyermekotthonban történteket, új időpontra kell figyelnünk a szép kártyáknál, több hullámban országszerte lehetnek ma záporok. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Ügynökakták és a kegyelmi ügy, egyebek mellett ezeket is érintik az új kormány első rendeletei, amelyek most jelentek meg a magyar közlönyben. Az egyik határozat szerint augusztus végéig 20 évre visszamenőleg fel kell tárnia a bicskei gyermekotthonban történt jogsértéseket, emellett hétfőig nyilvánosságra hozzák, hogy miért kapott kegyelmet az otthon volt igazgatójának bűntársa. A rendeletek szerint határozatot hozott a kabinet az ügynökakták feltárásáról és az európai ügynökséghez való csatlakozás előkészítéséről is. Plusz 10 nap szabadságot kapnak a honvédelmi állomány tagjai, ezt jelentette be a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus a közösségi oldalára feltöltött videójában beszélt arról is, hogy a honvédelem napja alkalmából szolgálatmentes nappá nyilvánítja a május 21-ét és 22-ét. A miniszter emellett elmondta, hogy rendezik a bérfeszültségek kérdését, és minden alakulat szavazhat arról, hogy szeretné-e visszakapni a történelmi nevét és hadrendi számát. Változás jön a szép kártyáknál, mivel hazánkban megszűnt a veszélyhelyzet, ezért a korábbi szabályozás tér vissza a kártyákon lévő pénz felhasználásáról. Vagyis a május 31-i határidőre kell figyelnünk, minden évben eddig kell felhasználni a kártyákra két évvel ezelőtt feltöltött összegeket. Tehát most azt a pénzt kell elkölteni, amit 2024. december 31-ig utaltak el a munkáltatók. Ha ezt nem tesszük meg, akkor ezentúl havonta legfeljebb 3%-os költséget vonnak le a bent maradt összeg. Idén is különleges élményekkel várja a természet és a kultúra szerelmeseit a Muzsikál az erdő. A rendezvénysorozat holnap Kecskemét és Lakitelek térségében kezdődik, ezután szeptember végéig az ország több pontján tartanak majd esti koncerteket, túrákat és irodalmi programokat. Ezt mondta rádiónknak Szabó Lajos erdőmérnök, a Muzsikál az erdő alapítvány elnöke.
3: Az idei évnek van egy kiemelt gondolata, az, hogy az erdő és a zene gyógyít. Megtapasztalhatják azt a megtisztulást, testi-lelki feltöltődést, amit csak itt kaphatnak meg az erdő közepén. Hiszen ezt a két élményt együtt kaphatják meg, egy közösségi élménnyel is párosulva.
2: Igazán változékony időnk lesz ma, több-kevesebb napsütés is várható, de országszerte felhős lesz az ég, és több hullámban lehetnek ma záporok, zivatarok, ráadásul ahol esik, ott a szél is viharossá fokozódik. 17-25 fok között alakul a csúcs hőmérséklet, késő este pedig 10-14 fok valószínű. A hétvégét sem ússzuk meg szárazon, borongós, esős időnk lesz, és kiadós csapadékra is számíthatunk. 13-20 fokot mérhetünk majd, de a tartósan esős tájakon még ennél is hűvösebb lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Május 15-én pénteken Zsófia Szonya napja van, Isten éltesse az összes ünnepeltet. 0620 55 55 155 telefon SMS Viber. Hello, 3 lassan 4 perc elmúlt 11, Maxim Levente vagyok. Ebben az órában hozom az Olive You Are Not Alone-ját. Itt lesz Sean Kingston, elsőként pedig Arash a Temptation-nel.
0: Best FM,

Best FM a legjobb zenék, Szabi Est, Maniac feldolgozása után a brit Olive You Are Not Alone-jával folytatjuk a 90-es és 2000-es évek telejthetetlen slágereinek sorát. Az ezredforduló legjobb popdalait pedig mixben lehet majd hallgatni 6 és 8 között a Night Shift Extra-ban 6-tól White Boy-jal, 7-től DJ Effendivel.

0: Best FM, a legjobb zenék. Figyelem, az M0-áson az M1-es felé az Annahegyi pihenő előtt kigyulladt egy busz. A 8-as kilométernél a pályaoldalt teljes szélességében lezárták, aki teheti, válasszon másik útvonalat. A 6-os főúton Pécsvárad külterületén a Rákóczi-Ferenc utcánál korábban két autó és egy kamion ütközött, a 178-as kilométernél tart a forgalomkorlátozás. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Majoros Ritával, Spillerrel és Sophie Alice Baxterrel, illetve a Groove Jettel indul a péntek délután. Jó hétvégét kívánok! Találkozzunk hétfőn, 6 óra 10-kor. Maxim Levente vagyok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
2: Május 23-án és 24-én jön a Palkonyai Nyitott Pincék, bor zene fesztivál hangulat a Villányi Borvidéken. A színpadon többek között Moriones és a Groove House. Jegyek elővételben palkonya.hu. Főtámogatónk Pente Autóház Pécs.
3: Japán autó legendák kiállítása Pécsett a Zsolnai negyedben május 23-án és 24-én. Több száz kultikus japán autócsoda, amelyek nagy részét eddig csak filmekben láthattuk. Tartalmas előadások meglepő információkkal. Bővebb info japanesebasics.hu.
4: Programajánló a Best FM-en. Pünkösd, irány Palkonya. Május 23-án és 24-én jön a Palkonyai Nyitott Pincék. Borzene fesztivál hangulat a Villányi Borvidéken. A színpadon többek között Moriones és a Groove House. Ne maradj le, jegyek elővételben palkonya.hu. Japán autólegendák kiállítása Pécsen a Zsolnai negyedben május 23-án és 24-én. 100 kultikus japán autó, melyek nagy részét filmekben láthattuk csak eddig. Tartalmas előadások és meglepő érdekességek várnak mindenkit. Bővebb információ www.japanesclassics.hu. Új nemzetközi művészeti fesztivál indul Pécsett június 11 és 14 között. A Pont Pécs Fesztivál 15 helyszínen több mint 50 eseménnyel várja a közönséget. Napi jegyek és fesztivál jegyek már kaphatók a jegymesteren, a Kodály központban és az ismert jegypénztárakban. Bővebb információ pontpecs.hu. A Pécsi Nemzeti Színházban még látható az Illatszertár. Az Illatszertár igazi sikerdarab, amely 1937-ben indult útjára az akkori Pesti Színházból, és meg sem állt Hollywoodig, ahol 3 filmet is forgattak belőle. A békebeli szerelmes mese a 30-as évek nyüzsgő, színpompás Budapestjére viszel minket. Főbb szerepekben Lakló Taladár, Balaskó Bence, Götz Attila, Takaró Kristóf, Vlasics Barbara, Gombó Viola Lotti, Bena Márk, Stenzer Béla, Németh János, Rubin Péter, Vajda Zsófia és Sárközi Edina. A Pécsi harmadik színházban látható Moravesz Levente darabja az Örömlányok Fégnapjai című kétfelvonásos vígjáték. Valahol a Mátra alján lakik Ninje, aki a nyugdíjazása után úgy dönt, nem engedő, hogy leírják, éppen ezért megalapítja a Csöpike Csibei Betéti Társaságot. Szereplők Fodor Zsóka, Dévényi Ildikó, Fábián Anita, Szőke Zoltán, Mészáros Alexandra és Hajdú Levente. Ez volt a programajánló a 101 hét Best FM-en.
0: Reklámot hallottak. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk van a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
5: Elszállították a sínekről a tegnap kisiklott Intercity kocsijait, ezentúl bárki bemehet a Karmelita Kolostorba, napsütésre és záporokra is számíthatunk ma. Köszöntöm Önöket, a híreket Simadi Renátától hallják. Visszaemelték a tegnap kisiklott Békés Intercity szerelvényeit a sínekre, ezt közölte a közösségi oldalán a MÁV csoport vezérigazgatója. Hegyi Zsolt posztja szerint a sérült járműveket már el is vontatták a helyszínről. Jelenleg a baleset körülményeit vizsgálják, az biztos, hogy jelentős károk keletkeztek, a vasúti betonaj, a sínek és a kapcsolószerek is megrongálódtak. Tegnap délután gyománál siklott ki a Békés Intercity 4 kocsija, valószínűleg azért történt a baleset, mert a mozdonyvezető túllépte a váltón megengedett sebességet. A balesetben ketten sérültek meg. megnyitják a Karmelita kolostort a nagy közönség számára, ezt jelentette be a mai sajtótájékoztatóján a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, hogy a szabadkarmelita.hu honlapon lehet időpontot foglalni a látogatásokra, ráadásul ezen a hétvégén az egykori miniszterelnöki kabinetirodát is meg lehet nézni, ahol korábban Rogán Antal miniszter dolgozott, és ahová a jövőben a Szociális és Gyermekvédelmi Minisztérium költözik. A kormányfő a Karmelita kolostor előtt 2021 óta álló kordonokat is elbontatta, és azt mondta, hogy az épület későbbi funkciójáról a jövőben döntenek majd. Sok a gond az étrend kiegészítőkkel, egész évben ellenőrzi az ilyen termékeket a Fogyasztóvédelmi Hatóság. Itt ma Norbert sajtófőnök rádiónknak azt mondta, hogy a potencia növelők mellett már a fogyást és a zsírégetést ígérő termékeket is vizsgálják.
6: A legfontosabb, hogy az influencerek által a közösségi médiában hirdetett termékeket nem nagyon vásároljanak, azok mögött a legtöbb esetben nincsen megfelelő szakmai háttér. Lehetőség szerint ezeket szaküzletekben vásárolják meg, ahol nyugodtan kérdezik az előadókat, hogy milyen következményei, kockázatai vannak az adott terméknek, olvassák el a csomagoláson lévő információkat, és az internetről is lehet információkat szerezni ezekkel kapcsolatban.
5: Leállt a légiforgalom Helsinki repülőterén. Ma reggel 3 órán át nem fogadott és nem is indított járatokat a légi kikötő, mert ukrán drónokat észleltek a légtérben. Nem ez lenne az első ilyen eset, korábban 4 ukrán drón zuhant le az országban. Kijev akkor bocsánatot kért Helsinkitől, és azt közölték, hogy a drónok valószínűleg orosz beavatkozás következtében tértek le a pályájukról. Legyenek kéznél ma az esernyők, egész nap borult lesz felettünk az ég, és csak néhol bukkanhatnak elő a napsugarak, ráadásul többször és bárhol kialakulhatnak záporok, és ahol esik, ott a szél is megerősödik. 17-25 fok között alakul a hőmérséklet, este pedig 10-14 fok valószínű. A hétvégén is esőkáztatnak majd minket, lesz, ahol kiadós csapadék várható. 13-20 fokot mérhetünk majd, de a tartósan esős tájakon ennél is hidegebb lesz. Most úgy tűnik, hogy hétfőn is hasonló idő vár ránk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
7: Csodás pénteket, és mondhatom már azt, hogy szép hétvégét kívánok mindenkinek. Majoros Rita vagyok, de előtte még egy vidám délutánt. A legjobb zenékkel, a 90-es 2000-es évek nagy kedvenceivel, mint Ida Cora és Fedele Grandala, a Let Me Think About It. Na, ezt is hozom hamarosan, de jön a Savage Garden, itt lesz Carlos Santana, most pedig Spiller és Sophie Alice Baxter nyitja a délután.
0: Best FM,

Best FM a legjobb zené. Kinek hogy telik a nap a péntek, ki hogy hangolódik már a hétvégére. Nagyon remélem, hogy a délutánt velem töltik, és velem hangolódnak. Nekem a délelőttöm sütéssel telt, nagyon szeretek a kollégáknak kedveskedni. Néhány aprósággal rajtuk tesztelem általában az új receptjeimet, úgyhogy egy ilyen citromos vaníliás kekszel készültem. Hát ezen a félig meddig tavaszi napom, mert hogy most még süt a nap, de aztán a délutánban majd azért kellenek az esernyők, hozom majd természetesen a részleteket, mindenféle információt, közlekedési infót is, napkérdését, mozi ajánlót, úgyhogy érdemes lesz velem tartani, hiszen Warren G már folytatja is a délutánt. Aztán Ida Kor és Fedele Ground érkezik hihetetlen lendülettel. Itt lesz a Let Me Think About It. Regulators. We regulate any stealing of his property. We're damn good too. But you can't be any geek off the street. Gotta be handy with the steal if you know what I mean. Earn your keep.

Best FM a legjobb zenék. Péntek délután van, úgyhogy nagyon sokan autóba ültek, akár már elkezdték a hétvégét, vagy legalábbis munkából tartanak hazafelé, vagy szimplán csak úton vannak a dolgukra. Én mindenkivel ott vagyok, egyébként nem csak autóban, hanem teherautóban, kamionban, de még a bicikliken is. Szóval, ha valakinek van közlekedési információja, gondolja rám, küldje el a 0620 55 55 155-re, vagy hívjon fel, én pedig a rádión keresztül tovább is adom a többieknek. Ahogy például azt, hogy az M3-ason a 42-es kilométernél dolgoznak a belső sávban. A Vásárosnamény felé vezető oldalon Bagnál torlódás van, ami már legalább a 3 kilométert is meghaladta. A 6-os főúton Pécsvárad külterületén, a Rákóczi-Ferenc utcánál pedig két autó és egy kamion ütközött. A 178-as kilométernél az utat teljes szélességében lezárták, a forgalmat a 6-os főúttal párhuzamosan lévő útra terelik, úgyhogy erre kell figyelni. 0620 55 55 155, én pedig itt figyelem az

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Hárman párban ezt énekelt a United, vagyis Péli Barnanna, de megyünk is tovább, mert pár perc és délután egy óra lesz, jönnek a legfrissebb hírek, utána pedig itt lesz Akon és a Dangerous. És az Airi Mafia is hozza a bajnokot.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Május 23-án és 24-én jön a Palkonyai Nyitott Pincék, bor zene fesztivál hangulat a Villányi Borvidéken. A színpadon többek között Moriones és a Groove House. Jegyek elővételben palkonya.hu. Főtámogatónk Pente Autóház Pécs.
2: Japán autó legendák kiállítása Pécsett a Zsolnai negyedben május 23-án és 24-én. Több száz kultikus japán autócsoda, amelyek nagy részét eddig csak filmekben láthattuk. Tartalmas előadások meglepő információkkal. Bővebb info japanesclassics.hu.
3: Eljött a jövő. Megérkezett az Elvitara, a Suzuki tisztán elektromos, összkerék meghajtású modellje. Minden terepen otthon érzi magát. Próbálja ki az Elvitarát a Suzuki Vargánál Kozár Michelinben. Kérjen időpontot most. facebook.com/Suzuki Varga.
4: Megérkezett a tavasz Pécsre, és vele együtt a friss ízek az I Love Pécs Caféba. Kóstold meg a különleges jeges kávékat, frissítő limonádékat és tavaszi kávé különlegességeket. Egy csipetnyi napsütéssel minden korty van. Ha pedig szépen süt a nap, vár a hangulatos terasz. Egy kávé, egy beszélgetés, egy kis pécsi életérzés. I Love Pécs Café, ahol a tavasz mindig egy kicsit tovább tart. Pécs, Széchenyi tér 1.
0: Reklámot hallottak. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. Best FM. Ha vége a munkaidőnek, jöhet az én idő. Night Shift a Best FM-en minden nap délután 6-tól. Ma a lemezjátszóknál White Boy, a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. Night Shift-tel az éjszakába, délután 6-tól. Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
1: Újabb üzemanyagkészletet szabadított fel a kormány, egyre kevesebb az influenzás beteg az országban, ma több hullámban bárhol számíthatunk záporokra, zivatarokra. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Nem lesz üzemanyag hiány a kisebb kutakon sem. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter ugyanis elrendelte 575 millió liter üzemanyag felszabadítását a biztonsági készletből. Ebből 150 millió liter benzin, a többi pedig dízel, amiből minden töltőállomásra jut majd. A rendelet értelmében a felszabadított készlet csak a védett üzemanyagáron értékesíthető, és nagyjából 4 hétre elegendő. Már alig vannak influenzások az országban. Múlt héten 9200-an fordultak orvoshoz a betegség tüneteivel, főleg gyerekek és fiatal felnőttek. A Nemzeti Népegészségügyi Központ legfrissebb adatai szerint Budapesten, valamint Komárom-Esztergom és Fejér-Vár megyében volt a legtöbb beteg, Bács-Kiskun, Jász-Nagykun-Szolnok és Zalavár megyében pedig a legkevesebb. A szennyvíz adatok szerint nem várható már az influenzások számának emelkedése, ugyanis sehol nem tudták kimutatni a szennyvízből a vírust. Holnap lesz a cöliákia világnapja. A lisztérzékenység a népesség 1-2%-át érinti, ezért a világnap kapcsán társadalmi és szakmai érzékenyítő kampány indul. A részletekről Koltai Tünde, a Magyar Cöliákia Egyesület elnöke beszélt rádiónknak.
2: A közös étkezés az emberi kultúrának a része. Tehát, hogyha valaki nem kapja meg azt a megfelelő ételt, amire neki szüksége van, akkor nem tud részt venni a közös programokban. Például egy rendezvény szervezője kérdezze meg a résztvevő őket, hogy nekik van-e valamilyen ételérzékenységük, vagy például, hogy a szállodákban gondoljanak ezekre a vendégekre is, és az nagyon jó lenne, hogyha megtanulnák, hogy hogyan tudják biztosítani azt, hogy a gluténmentes étel ne is szennyeződjön a gluténtartalmú ételekkel.
1: Újra ebola járvány van a Kongói Demokratikus Köztársaságban. Az eddigi adatok szerint az ország északkeleti részén egy elszigetelt tartományban 246 feltételezett fertőzést és 65 halálesetet regisztráltak. Pedig a kongói hatóság 5 hónappal ezelőtt hivatalosan is lezártnak nyilvánította az előző járványt. Az ebola vírusát egyébként valószínűleg denevérek hordozzák, és olyan súlyos betegséget okoz, hogy aki elkapja, az bele is hal. Igazán változékony időnk lesz ma, több-kevesebb napsütés is várható, de országszerte felhős lesz az ég, és több hullámban lehetnek ma záporok, zivatarok, ráadásul ahol esik, ott a szél is viharossá fokozódik. 17-25 fok között alakul a csúcshőmérséklet, késő este pedig 10-14 fok valószínű. A hétvégét sem ússzuk meg szárazon, borongós, esős időnk lesz, és kiadós csapadékra is számíthatunk. 13-20 fokot mérhetünk majd, de a tartósan esős tájakon még ennél is hűvösebb lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Csodás délután mindenkinek egy óra után is pár perccel. Én Majoros Rita vagyok, gyerünk tovább, hallgassunk isteni zenéket egész délután, amíg hangolnak minket a hétvégére. Mindjárt jön a Flip the Script, itt lesz az Iri Mafia, jön majd a Backstreet Boys is, de sára érkezik majd egy jó kis Eddie Murphy feldolgozással. Ez lesz a Party All The Time. Előtte Aiken indítja az órát.
0: Best FM, a

Best FM a legjobb zenék. Ma van a család nemzetközi napja, úgyhogy ehhez kapcsolódik a nap kérdése, mert hogy hajlamosak vagyunk sokszor szidni a családtagjainkat, vagy kiakadni rájuk, de ma gondoljuk végig, hogy mi is a legjobb bennük, vagy melyik családtagunkban mi is, amit igazán, vagy mi is az, amit igazán szeretünk, akár a tesónkban, a szüleinkben, a nagynénikénkben, vagy az unokatestvéreinkben, tényleg bármilyen családtagunkban, akár üzenjenek nekik rajtunk keresztül. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek ide ezek az üzenetek, de Facebookon, Instagramon is ott vagyunk, úgyhogy várom a válaszokat így a család nemzetközi napján. Miközben az Iri Mafia zenél, jön mindjárt a bajnok, de előtte itt a Flip the Script a Best FM-en. Flip the script is in the house, come on, flip the script is in the house, yeah. Flip the script is in the house, come on, flip the script is in the house, yeah.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, Best FM, a legjobb zenék.

0: kamion ütközött a 22-es kilométernél a legbelső sávon, a felborult autó fekszik, emiatt a torlódás már több kilométeres. Az ellenkező oldalon bámészkodók okoznak több kilométeres fennakadást, úgyhogy hát kitartás mindenkinek. 0-20-55-55-155, ez pedig az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Bárkinek van még útinfója, megköszönöm, hogyha elküldi. Jó utat és balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Szép délutánt a folytatásban is mindenkinek. Tom Novit hallottuk Limával, a folytatásban pedig friss híreket hallgatunk, hiszen mindjárt 2 óra, utána érkezik majd Jessie J is a Dominóval.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
2: A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségit adó gimnázium Pécsett, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu.
3: Programajánló a Best FM-en. Pünkösd, irány Palkonya. Május 23-án és 24-én jön a palkonyai nyitott pincék. Borzene fesztivál hangulat a Villányi Borvidéken. A színpadon többek között Moriones és a Groove House. Ne maradj le, jegyek elővételben palkonya.hu. Japán autólegendák kiállítása Pécsen a Zsonlai negyedben május 23-án és 24-én. 100 kultikus japán autó, melyek nagy részét filmekben láthattuk csak eddig. Tartalmas előadások és meglepő érdekességek várnak mindenkit. Bővebb információ www.japanesclassics.hu. Új nemzetközi művészeti fesztivál indul Pécsett június 11 és 14 között. A Pont Pécs Fesztivál 15 helyszínen több mint 50 eseménnyel várja a közönséget. Napi jegyek és fesztiváljegyek már kaphatók a jegymesteren, a Kodály Központban és az ismert jegypénztárakban. Bővebb információ pontpecs.hu. A Pécsi Nemzeti Színházban még látható az Illatszertár. Az Illatszertár igazi sikerdarab, amely 1937-ben indult útjára az akkori Pesti Színházból, és meg sem állt Hollywoodig, ahol 3 filmet is forgattak belőle. A békebeli szerelmes mese a 30-as évek nyüzsgő, színpompás Budapestjére viszel minket. Főbb szerepekben Lakló Taladár, Balaskó Bence, Götz Attila, Takaró Kristóf, Vlasics Barbara, Gombó Viola Lotti, Bera Márk, Stenzer Béla, Németh János, Rubin Péter, Vajda Zsófia és Sárközi Edina. A Pécsi 3. Színházban látható Moravesz Levente darabja az Örömlányok Fégnapjai című kétfelvonásos vígjáték. Valahol a Mátra aján lakik ninnye, aki a nyugdíjazása után úgy dönt, nem engedő, hogy leírják, éppen ezért megalapítja a Csöpéke Csibéi Betéti Társaságot. Szereplők Fodor Zsóka, Dévényi Ildikó, Fábián Anita, Szőke Zoltán, Mészáros Alexandra és Hajdú Levente. Ez volt a programajánló a 101 hét Best FM-en.
0: Reklámot hallottak. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Barbra Streisand.

0: Best FM. A legjobb zenék. Ez a 101.7 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
1: Már csak pár napig lehet leadni az adóbevallásokat, új időpontra kell figyelnünk a szép kártyáknál, felhős lesz felettünk az ég, és bárhol lehetnek záporok, zivatarok. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Már csak 5 napunk van az adóbevallásunk leadására, május 20-a a határidő. A NAV idén is több mint 5,5 millió embernek készítette el a bevallási tervezetét, a legtöbb adózónak pedig nincs más dolga, mint leellenőrizni és véglegesíteni azt. Az egyéni vállalkozóknak, az áfás magánszemélyeknek, illetve az őstermelőknek viszont át kell nézniük, ki kell egészíteniük, és be is kell adniuk a bevallásukat. Erre hívta fel a figyelmet az adóhatóság. A NAV egyébként idén úgy segítette az egyéni vállalkozókat, hogy az online kiállítás állított számláik automatikusan megjelentek a tervezetben. Változás jön a szép kártyáknál, mivel hazánkban megszűnt a veszélyhelyzet, ezért a korábbi szabályozás tér vissza a kártyákon lévő pénz felhasználásáról, vagyis a május 31-i határidőre kell figyelnünk, minden évben eddig kell felhasználni a kártyákra 2 évvel ezelőtt feltöltött összegeket. Tehát most azt a pénzt kell elkölteni, amit 2024. december 31-ig utaltak el a munkáltatók. Ha ezt nem tesszük meg, akkor ezentúl havonta legfeljebb 3%-os költséget vonnak le a bent maradt összegből. Május végéig jelentkezhetnek a települések a Virágos Magyarország versenyre. A szervezők idén is 5 kategóriát hirdettek meg, vagyis elismerést kaphat egyebek mellett az év főtere, az év fasora, az év óvodakertje és az év zöld innovációja. Emellett ismét lehet nevezni a Virágos Városi és Falusétek kategóriában is. A versenyen a hazai települések mellett a határon túli magyar települések is részt vehetnek. Idén is különleges élményekkel várja a természet és a kultúra szerelmeseit a Muzsikál az erdő. A rendezvénysorozat holnap Kecskemét és Lakitelek térségében kezdődik, ezután szeptember végéig az ország több pontján tartanak majd esti koncerteket, túrákat és irodalmi programokat. Ezt mondta rádiónknak Szabó Lajos erdőmérnök, a Muzsikál az erdő alapítvány elnöke.
2: Az idei évnek van egy kiemelt gondolata, az, hogy az erdő és a zene gyógyít. Megtapasztalhatják azt testi-lelki feltöltődést, amit csak itt kaphatnak meg az erdő közepén. Hiszen ezt a két élményt együtt kaphatják meg, egy közösségi élménnyel is párosulva.
1: Legyenek kéznél ma az esernyők, egész nap borult lesz felettünk az ég, és csak néhol bukkanhatnak elő a napsugarak, ráadásul többször és bárhol kialakulhatnak záporok, és ahol esik, ott a szél is megerősödik. 17-25 fok között alakul a hőmérséklet, este pedig 10-14 fok valószínű. A hétvégén is esőkáztatnak majd minket, lesz ahol kiadós csapadék várható. 13-20 fokot mérhetünk majd, de a tartósan esős tájakon ennél is hidegebb lesz. Most úgy tűnik, hogy hétfőn is hasonló idő vár ránk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: 2 óra után is csak a legizgalmasabb zenék, a 90-es és a 2000-es évek legjobbjai, mint Laurent Wolf és a No Stress, vagy éppen Justin Timberlake és Timbaland közös dala Sexy Back. Én Majoros Rita vagyok, Jessie J-t már hozom is, hogy egy kicsit feldobja a délutánt itt a Domino, én pedig csodás napot és jó hétvégét kívánok már előre is mindenkinek.
0: Best FM.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best FM. Welcome to Song About It. Like to hear it? Here you go. Freedom.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best FM. I don't wanna work today, maybe I just wanna stay, just take it easy cause there's no stress.

Best FM a legjobb zenék. Ma van a család nemzetközi napja, úgyhogy ehhez kapcsolódik a nap kérdése, hogy mit üzennének akár rajtunk keresztül a családtagjaiknak, és kinek, mit üzennének, kiben, mit szeretnek igazán. Azt írja Kata, anyukámban azt szeretem, hogy bármi történik, mindig tudja, hogy mit kell mondani, úgyhogy innen is puszilom. Írt Norbi, a bátyámban azt bírom, hogy még mindig úgy hülyülünk együtt, mint gyerekkorunkban. Zsófi a nagymamájának üzenne, hogy a vasárnapi húslevesénél nincs is jobb a világon. Jaj, de jó. Annak valahogy olyan más íze van. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Jönnek még az üzenetek a családtagoknak. Remélem, hogy ők is minket hallgatnak, és tényleg el is jut hozzájuk az üzenet. Facebookon, Instagramon is ott vagyunk, úgyhogy jöhetnek a kommentek. Mellé egy kis Eagle Eye Cherry. Save Tonight itt a Best FM-en. Egy igazán, szerintem tökéletes péntek délutáni dal, amikor már úgy készülődünk hazafelé a munkából, és hamarosan itt a hétvége.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Álmom, egy szörnyű látomás.

0: Vesztefem a legjobb zenék. Viola írt egy üzenetet, hogy baleset történt Budapesten a Kerepesi úton, a Pongrácz úti kereszteződésnél, hogy ott kell egy kicsit jobban figyelni, illetve az M0-as autóút déli szektorán Diósd térségében az M1-es autópálya felé korábban kigyulladt egy busz. A 8-as kilométernél a külső sáv zárva van, és át legalább 5 kilométeres a torlódás. 0620 55 55 155, ez az SMS, a Viber és hívható telefonszámunk. Ide várom az útinfókat a folytatásban is. Jó utat mindenkinek, vigyázzunk egymásra az utakon.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Slágerei. What up? It's your boy TQ, still keeping it gangsta around the world. With my girl Sarah, brand new diva.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Idén 10 éves a Válvölgyi Zsúr, de most új fejezet nyílik. Megszületett a Válvölgyi Fesztivál. Május 23-án és 24-én új és nagyobb helyszínen, Alcsútdobozon, két nap, amikor minden összeér. Zene, nyárillat, ízek és találkozások. Hello! Válvölgyi Fesztivál. Több tér, több élmény, ugyanaz a hangulat, és a színpadon többek között Rúzsa Magdi, Tídeni, Valmár, Pápai Jocsi, ez még csak a kezdet. Egész nap zene, gasztró, kulturális és családi programok. És a belépés ingyenes.
1: És ott leszünk mi is. Találkozunk személyesen a Csúddobozon, ahol a legjobb zenékkel és ajándékokkal várja a Best FM.
0: Válvölgyi Fesztivál május 23-án és 24-én új helyszínen a Csúddobozon. Részletek, térkép és minden fontos információ a fesztivál Facebook és Instagram oldalán, valamint a valvölgyifesztivál.hu oldalon található. A legjobb zenék. Műsorajánlót hallottak. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
2: Május 23-án és 24-én jön a Palkonyai Nyitott Pincék, borzene fesztivál hangulat a Villányi Borvidéken. A színpadon többek között Moriones és a Groove House. Jegyek elővételben palkonya.hu. Főtámogatónk Pente Autóház Pécs.
3: Japán autó legendák kiállítása Pécsett a Zsolnai negyedben május 23-án és 24-én. Több száz kultikus japán autócsoda, amelyek nagy részét eddig csak filmekben láthattuk. Tartalmas előadások meglepő információkkal. Bővebb info japanesebasics.hu.
2: Kellene pár divatos új ruha? Újra itt a tavaszi vásárlási láz. Ismét Joy napok az Árkád Pécs bevásárlóközpontban május 13-a és 17-e között. Várnak a legújabb trendek és a szuper kedvezmények téged is. A kuponokat keresd a májusi Joy magazinban és a Joy napok applikációban. Árkád, Joy napok!
4: Tavaszi feltöltődés. Irány az I Love Pécs Café. Különleges ízekkel, frissítő jeges kávékkal, matcha variációkkal, gyümölcsös limonádékkal és üde tavaszi italokkal várnak Pécs szívében. Ülj ki a napsütéses teraszra, kortyolj valami különlegeset és élvezd a pillanatot. I Love Pécs Café. Tavasz, ízek, hangulat. Pécs, Széchenyi tér 1.
5: Programajánló a Best FM-en. Pünkösd, irány Palkonya. Május 23-án és 24-én jön a Palkonyai Nyitott Pincék. Borzene fesztivál hangulat a Villányi Borvidéken. A színpadon többek között Moriones és a Groove House. Ne maradj le, jegyek elővételben palkonya.hu. Japán autólegendák kiállítása Pécsen a Zsolnai negyedben május 23-án és 24-én. 100 kultikus japán autó, melyek nagy részét filmekben láthattuk csak eddig. Tartalmas előadások és meglepő érdekességek várnak mindenkit. Bővebb információ www.japanesclassics.hu. Új nemzetközi művészeti fesztivál indul Pécsett június 11 és 14 között. A Pont Pécs Fesztivál 15 helyszínen több mint 50 eseménnyel várja a közönséget. Napi jegyek és fesztiváljegyek már kaphatók a jegymesteren, a Kodály Központban és az ismert jegypénztárakban. Bővebb információ pontpecs.hu. A Pécsi Nemzeti Színházban még látható az Illatszertár. Az Illatszertár igazi sikerdarab, amely 1937-ben indult útjára az akkori Pesti Színházból, és meg sem állt Hollywoodig, ahol három filmet is forgattak belőle. A békebeli szerelmes mese a 30-as évek nyüzsgő, színpompás Budapestjére viszel minket. Főbb szerepekben Lakló Taladár, Balaskó Bence, Götz Attila, Takaró Kristóf, Vlasics Barbara, Gombó Viola Lotti, Bena Márk, Stenzer Béla, Németh János, Rubin Péter, Vajda Zsófia és Sárközi Edina. A Pécsi harmadik színházban látható Moravesz Levente darabja az Örömlányok Végnapjai című kétfelvonásos vígjáték. Valahol a Mátraalján lakik Ninje, aki a nyugdíjazása után úgy dönt, nem engedő, hogy leírják, éppen ezért megalapítja a Csöpéke Csibei Betéti Társaságot. Szereplők Fodor Zsóka, Dévényi Ildikó, Fábián Anita, Szőke Zoltán, Mészáros Alexandra és Hajdú Levente. Ez volt a programajánló a 101.7 Best FM-en.
0: Reklámot hallottak. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
6: Újabb baranyai településeken folytatódnak az adóhatósági ellenőrzések. Csapadékos időre számíthatunk szombaton. Jó napot kívánok, Ince Anna Mária vagyok. Adóhatósági ellenőrzések jövő héten is lesznek Baranyában. A NAV jelzése szerint kedden Szigetváron a József Attila utcai, csütörtökön pedig Bajszlón a Széchenyi utcai boltokat, vendéglátóhelyeket ellenőrzik. A megye egész területén számíthatnak a revizorok érkezésére, a szezonális zöldséget, gyümölcsöt árusító kereskedők. Az adóhatóság munkatársai kiemelten figyelik a számla és nyugtaadást, és az alkalmazottak szabályos bejelentését. A pécsi törvényszék több ember sérelmére elkövetett emberölés kísérlete és közúti veszélyeztetés büntette miatt 9 év fegyházra, 10 év közügyektől eltiltásra ítélt egy férfit, akit emellett véglegesen eltiltott a járművezetéstől is. A vádlott 2024. május 17-én Pécsett a Centrum parkolónál egy vita után autójával megpróbálta elütni haragosait, úgy, hogy még a járdára is felhajtott. Az ítélet ellen a vádlott, a védője és az ügyész is fellebbezést jelentett be, így a határozat nem jogerős. A Népegészségügyi Központ tájékoztatása szerint a múlt héten országos átlagban stagnált a koronavírus és az influenza A vírus örökítő anyaga is a szennyvizekben. A koronavírus esetében egyedül Szekszárdon tapasztaltak emelkedést, a koncentráció pedig mindenütt az alacsony tartományban volt. Az influenzánál egyik helyszínen sem volt kimutatási határ felett az örökítő anyag mennyisége. Az eredmények azt jelentik, egyik esetben sem várható a fertőzés számok növekedése a következő időszakban. Szerencsétlenül járt kutyát és gazdáját is menteni kellett csütörtökön Baranyában. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint Bakonya külterületén egy ciszternába esett egy kutya a késő délutáni órákban. A pécsi hivatásos tűzoltók siettek az esethez, amikor kiérkeztek az ingatlanhoz, az állat és idős gazdája is a ciszternában volt. Az asszony ugyanis megpróbálta kimenteni kutyáját, de ez nem sikerült neki. Az egység végül mind a kettőjüket sértetlenül kimentette. A Baranya Vármegyei Tűzoltó Szövetség a katasztrófavédelemmel közösen szombaton rendezi meg hagyományos vármegyei önkéntes tűzoltó versenyét. A megmérettetésnek idén 100 vár ad otthont. Az önkéntes tűzoltók olyan versenyszámokban állnak rajthoz, mint váltófutás vagy kismotor fecskendő szerelés. A start délelőtt 4:10-kor lesz, az eredményhirdetés a kora délutáni órákban várható.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
6: Folytatódnak a gázhálózati munkák Pécsett. A szakemberek a Péter és a Bolygó utca területén is dolgoznak, mind a két helyszínen teljes útzár van érvényben. A környező utcákban megváltozott a forgalmi rend. A hatos úton Pécs-hírnél, a Zengő utcai kereszteződésnél csomópont építési munkákat végeznek. A helyszínen útszűkület lassítja a forgalmat. Ivóvízhálózatot bővítenek Pécs-gyükési város részében. A kivitelezés miatt május 20-ától a Rengeteg utcában várhatóan egy hónapon át teljes útzár lesz érvényben. Szombaton egy mediterrán ciklon alakítja időjárásunkat. Többnyire erősen felhős, borongós lesz az idő, rövid napos időszakok inkább csak az ország keleti felén várhatóak. Sokfelé várható kiadós csapadék, a szél többfelé megélénkül majd. Kora reggel 11, napközben legfeljebb 16 fokra számíthatunk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
7: Ani, köszönöm szépen a friss híreket, információkat. 3:03, de jó kimondani, ma már végre péntek van. Úgyhogy picit még dolgozunk, aztán kezdődik a lazítás, jön a hétvége. A mikrofonnál este a Haték H. Horváth László. Indítom a zenei maratont Néo slágerével, Szól már is a Sexy Love.
0: 101.7 Best FM.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.
1: Itt vagy, veled én, te meg én, gyere nézd meg, hogy merre sodor az élet, éltet, ha nem is kérek, gyere nem nézlek.

legjobb zenék, ez a Szent Egy Hét Best FM. Ha felbukkant a Trafipax, már is várom a jelzéseket. SMS Viber 30-as 889 107-es, hogy a hétvégére érdemes-e szabadtéri programot szervezni, asszisztálna hozzá időjárásunk, ez hamarosan kiderül, jönnek a részletek, előtte viszont szólnak a dalok, velünk lesz a Jetlag és a Karszallagok, jön majd Rihanna, Jay-Z és Chris Brown, sokat mondó felvétel az Umbrella, előtte viszont szerelmeskedünk, itt van Donna Louise és az I Love You Always Forever. Feel.

a legjobb zenék. Ez a Szentegyhét Best FM. Hamarosan folytatódik a zenei maraton, előtte viszont jönnek az időjárás legfrissebb hírei. Kiadták a narancssárga figyelmeztetést a várható záporok, zivatarok miatt. Körülbelül 4-6 mm esőre érdemes számítani. Holnap érkezik egy mediterrán ciklon, rengeteg csapadékkal, 18-20 mm esővel, reggel 11, napközben 16 fokot mérhetünk, vasárnap hasonló a helyzet 13 fokkal, míg hétfőn már egy kicsikét kevesebb lesz a csapadék, ott egyébként 19 fokra érdemes számítani. A jövő hét második felében indul a felmelegedés 24-26-os csúcsokkal. Folytatódik a zenei maraton, rövidesen szól Coolio 90-es klasszikus a Too Hot, előtte itt van Kylie Minogue.

és emlékszem, kettesben maradtunk, és megtettünk mindent, amit akartunk. Te vagy az a lány, aki a túlparton áll, hát úszom érted a Balatont. Tombol anyád, gyere ide már, egy kicsit érezd a reggaetont. Amit érzek, túlmegy a szavakon, a falakon átmászva, most megmutatom.

a legjobb zenék. Ez a Szentegy Hét Best FM. További kellemes délutánt és nagyon jó rádiózást kívánok a mikrofonnál, H. Horváth László. Érdekes kezdeményezésre bukantam az interneten, ugyanis ehető parkot hozzának létre Pécs felett, hogy pontosan miről szól, erről bővebben a Pécs Aktuál híroldalon lehet olvasni. És ha már hírek, mi is ezzel folytatjuk még hozzá hamarosan délután 4 órakor. Előtte itt van Craig David-dal a 99-ből, ez már a 7 Days a Best FM-en.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.7 Best FM-en.
1: A Gorillázzal folytatjuk hamarosan, előtte viszont jönnek a legfrissebb hírek és információk. Délután 4 órakor a felelős szerkesztőtől, Incanitól, a Best FM-en.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Eljött a jövő. Megérkezett az Elvitara, a Suzuki tisztán elektromos, összkerék meghajtású modellje. Minden terepen otthon érzi magát. Próbálja ki az Elvitarát a Suzuki Vargánál Kozár Michelinben. Kérjen időpontot most. facebook.com/Suzuki Varga.
3: Megérkezett a tavasz Pécsre, és vele együtt a friss ízek az I Love Pécs Caféba. Kóstold meg a különleges jeges kávékat, frissítő limonádékat és tavaszi kávé különlegességeket. Egy csipetnyi napsütéssel minden kortyban. Ha pedig szépen süt a nap, vár a hangulatos terasz. Egy kávé, egy beszélgetés, egy kis pécsi életérzés. I Love Pécs Café, ahol a tavasz mindig egy kicsit tovább tart. Pécs, Széchenyi tér 1.
4: A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségit adó gimnázium Pécsett, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu.
0: Kapcsoljuk a 0672 333 333-at. A Volántaxi közlekedési információi következnek a 101.7 Best FM-en.
5: Köszöntöm a rádió hallgatóit! Megkezdődtek a csatornafedelek cseréje a Pellérdi, a Rácvárosi és a Szigeti úton. Gázvezeték felújítás miatt forgalomkorlátozás van érvényben a Péter és a Bolygó utcában. Vezessenek körültekintően, figyeljenek egymásra. Kellemes napot kívánunk a Volántaxi csapata nevében.
1: Programajánló a Best FM-en. Pünkösd, irány Palkonya. Május 23-án és 24-én jön a palkonyai nyitott pincék. Borzene fesztivál hangulat a Villányi Borvidéken. A színpadon többek között Moriones és a Groove House. Ne maradj le, jegyek elővételben palkonya.hu. Japán autólegendák kiállítása Pécsen a Zsonlai negyedben, május 23-án és 24-én. 100 kultikus japán autó, melyek nagy részét filmekben láthatók csak eddig. Tartalmas előadások és meglepő érdekességek várnak mindenkit. Bővebb információ www.japaneseclassics.hu. Új nemzetközi művészeti fesztivál indul Pécsett június 11 és 14 között. A Pont Pécs Fesztivál 15 helyszínen több mint 50 eseménnyel várja a közönséget. Napi jegyek és fesztiváljegyek már kaphatók a jegymesteren, a Kodály Központban és az ismert jegypénztárakban. Bővebb információ pontpecs.hu. A Pécsi Nemzeti Színházban még látható az Illatszertár. Az Illatszertár igazi sikerdarab, amely 1937-ben indult útjára az akkori Pesti Színházból, és meg sem állt Hollywoodig, ahol 3 filmet is forgattak belőle. A békebeli szerelmes mese a 30-as évek nyüzsgő, színpompás Budapestjére viszel minket. Főbb szerepekben Lakló Taladár, Balaskó Bence, Götz Attila, Takaró Kristóf, Vlasics Barbara, Gombó Viola Lotti, Bena Márk, Stenzer Béla, Németh János, Rubin Péter, Vajda Zsófia és Sárközi Edina. A Pécsi 3. Színházban látható Moravesz Levente darabja az Örömlányok Végnapjai című kétfelvonásos vígjáték. Valahol a Mátra aján lakik Ninje, aki a nyugdíjazása után úgy dönt, nem engedő, hogy leírják, éppen ezért megalapítja a Csöpéke Csibei Betéti Társaságot. Szereplők Fodor Zsóka, Dévény Ildikó, Fábián Anita, Szőke Zoltán, Mészáros Alexandra és Hajdú Levente. Ez volt a programajánló a 101.7 Best FM-en.
0: Reklámot hallottak. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
6: Az egyéni vállalkozóknak, őstermelőknek is fontos dátum május 20-a. Legfeljebb 16 fok várható holnap. Jó napot kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Az egyéni vállalkozóknak, a mezőgazdasági őstermelőknek és az áfa fizetésre kötelezett magánszemélyeknek is május 20-áig kell elkészíteniük személyi jövedelemadó bevallásokat. A NAV nekik is elkészítette a tervezetet, ám ez a határidő lejártával nem válik automatikusan érvényes bevallássá, figyelmeztetett az adóhivatal. Az érintetteknek mindenképpen át kell nézniük, ki kell egészíteniük és be is kell adniuk bevallásukat a határidőig. Péntek reggelig az érintettek közül kevesebb mint 500 000-en nyújtották be bevallásukat. Tetőcserét végeznek a PTE Klinikai Központ Rákóczi úti telephelyének F épületén Pécsett. Az építési munkák ideje alatt az itt működő betegellátó egységek rendelései megváltoztak. Az egyes számú belgyógyászati klinika, kardiológiai rehabilitációs osztálya a T-épület második emeletén, míg a gyermekimmunológiai és allergológiai szakrendelés a T-épület harmadik emeletén működik. A gyermekinfektológiai osztály szombattól a József Attila utca 7-es szám alatti telephelyen lesz megtalálható. A részletekről a Pécsi Orvoskar oldalán lehet tájékozódni. Több millió forintot osztottak szét a mohácsi civil és sportszervezetek között. A város önkormányzata az ezévi civil alapot 6,5 millió forintos keretösszeggel különítette el, míg sportcélú civil szervezetek támogatására több mint 1,5 millió forint állt rendelkezésre. A pályázati felhívásra összesen 37 szervezet nyújtott be támogatási igényt több mint 12 millió forintról. A város képviselőtestülete már felosztotta a támogatást. A nyertesek 60 és 840 ezer forint közötti összeget tudhatnak magukénak. A legmagasabb támogatást a Mohács és környéke önsegélyező csoport, illetve a Mohácsi Polgárok olvasóköre kapta. Alakul a Carbonex Komló férfi kézilabda csapat játékos kerete. A klub tájékoztatása szerint eldőlt, hogy Ács Péter a következő szezonban is a Komló játékosa lesz. Az irányító attól függetlenül marad, hogy az élvonalban vagy a másodosztályban szerepel jövőre az együttes. Visszatér Komlóra Bazsa Viktor is. A 2003-as születésű játékos a Komló saját nevelése, aki az elmúlt időszakban az Ózd együttesét erősítette.
2: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüvegcentrum.
6: Május 16-án szombaton ér Pécsre a Tour de Hongrie mezőnye. Várhatóan délután 2:30-3 óra között érkeznek a kerékpárosok Kozár-Misleny irányából. A versenyzők ezt követően Pécs útjain tesznek meg 3 teljes kört, a Széchenyi térről a Bárány, Lapisi, Rangalászló, Abaligeti, Magyarürögi, Szigeti, Hungária, Rákóczi út útvonalon. A befutó a 4. kör végén lesz az Állatkertnél. A verseny idején megállási tilalom és időszakos útlezárások várhatóak az útvonalon, és módosul a helyi buszközlekedés is. A meteorológusok előrejelzései szerint szombaton egy mediterrán ciklon alakítja időjárásunkat. Többnyire erősen felhős borongós lesz az idő, rövid napos időszakok inkább csak az ország keleti felén várhatóak. Sokfelé várható kiadós csapadék, a szél többfelé megélénkül majd. Kora reggel 11, napközben legfeljebb 16 fokra számíthatunk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Ani, köszönöm szépen, innen folytatjuk 5 órakor a Best FM-en, ahol jön már is több mint 20 perc zene, alaposan és gondosan válogatva a 90-es évektől egészen napjainkig. A mikrofonnál továbbra is Horváth László. Érkezik a Honeybeast újdonsága, a Kavarog, előtte zenél a Gorillaz, ez a Der.
0: 101.7 Best FM, a legjobb zenék.

a legjobb zenék. Ez a Szentegyhét Best FM. Továbbra is lehet segíteni a komlói rendőröknek, ugyanis nagy erőkkel keresik az eltűnt Rózsavölgyi Leonárdót. A 11 éves fiú április 3-án engedély nélkül távozott vázsnoki otthonából, azóta magáról életjelet nem adott, tartózkodási helye ismeretlen, a felkutatására tett rendőrintézkedések eddig nem vezettek eredményre. A fiú körülbelül 140-145 cm magas, barna hajú, barna szemű. Eltűnésekor sportcipőt, valamint sötétkék melegítőszettet viselt. A komlói rendőrkapitány kéri a hallgatókat, hogyha valaki látta a fiút, azt tegyen bejelentést a 0680-555-111-es, vagy pedig a központi 112-es segélyhívó számon. Rövidesen jönnek az adópercek, addig is szólnak a dalok megállás megszakítás mentesen. Készülünk a hétvégére Michael Gray-jel The Weeknd, előtte itt van Fatboy Slim 90-es klasszikusa, ez 98-ból a Praise You, a Best FM-en.

0: a legjobb zenék. Ez a 101.7 Best FM. Adónk 1+1%-át fel lehet ajánlani, de hogy pontosan kiknek, ez kiderül a következő beszélgetésből. A vonalban itt van velem a Barlai Krisztina, a NAV baranyai sajtóreferense.
1: Bárki, aki eszi a bevallást készít, rendelkezhet a megfizetett adója meghatározott részéről, így a magánszemélyek, egyéni vállalkozók, őstermelők is rendelkezhetnek, ha összevont adóalapba tartozó jövedelmet szereztek és az adót megfizették. Az 1% alapja az összevont adóalap adójának kedvezményekkel, pénztári átutalásokkal csökkentett része akkor, ha ezt az összeget a magánszemély határidőre meg is fizette, azaz 2026. május 20-áig. Szintén megfizetett az adó, ha a magánszemély legfeljebb 12 havi részletfizetést vagy fizetési halasztást kapott, és az engedélyező határozatban foglaltaknak eleget tesz, vagyis minden részletet határidőben megfizet.
0: Milyen szervezetek kaphatják az 1+1%-ot?
1: Az egyik csoport a civil kedvezményezettek ki, ilyen például a közhasznú tevékenységet folytató egyesület, alapítvány, közalapítvány és egyéb szervezet. Nekik az adószámukat megadva ajánlható fel az egyik 1%. A kedvezményezettek másik csoportja a technikai számos kedvezményezetteké. Ide tartoznak a vallási közösségek és a Nemzeti Tehetségprogram is. Az egyszer rendelkező nyilatkozat a 25 SZIA bevallás része. Az adózó bevallás részeként vagy attól függetlenül is benyújthatja a rendelkezését a hivatalhoz. A hivatal az utalást csak akkor teljesíti, ha a kedvezményezetnek felajánlott utalandó összeg legalább 1000 forint.
0: Krisztina, köszönöm szépen, a zenei maraton hamarosan folytatódik. Velünk lesz többek között Curtis Király Viktorral, James Morrison Nelly Furtadóval, a Fiesta pedig szólóban Jött feled a nyár.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
3: Japán autó legendák kiállítása Pécsett a Zsolnai negyedben május 23-án és 24-én. Több száz kultikus japán autócsoda, amelyek nagy részét eddig csak filmekben láthattuk. Tartalmas előadások meglepő információkkal. Bővebb info japanesclassics.hu.
4: Eljött a jövő. Megérkezett az Elvitara, a Suzuki tisztán elektromos, összkerék meghajtású modellje. Minden terepen otthon érzi magát. Próbálja ki az Elvitarát a Suzuki Vargánál Kozár Michelinben. Kérjen időpontot most. facebook.com/Suzuki Varga.
5: Kapcsoljuk a 0672-333-333-at. A Volántaxi közlekedési információi következnek a 101.7 Best FM-en.
6: Köszöntöm a rádió hallgatóit! Megkezdődtek a csatornafedelek cseréje a Pellérdi, a Rákvárosi és a Szigeti úton. Gázvezeték felújítás miatt forgalomkorlátozás van érvényben a Péter és a Bolygó utcában. Vezessenek körültekintően, figyeljenek egymásra. Kellemes napot kívánunk a Volántaxi csapata nevében.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.

0: A legjobb zenék. Ez a Szentegy hét Best FM.
1: A Tour de Hongrie mezőnye ma már érinti Baranyát, holnap pedig majd Pécsre érkeznek. Azon gondolkodom, hogy a 18-20 mm esőben, vihar a széllel nem lesz könnyű tekerni. Egy dolog teljesen biztos, pont emiatt holnap lezárják a fél belvárost. Ezzel kapcsolatban bővebb információt a PSN ZRT honlapján lehet találni. Hamarosan meghallgatjuk a legfrissebb híreket délután 5 órakor, addig is zenél Kohánszki Roy, Minden kis bánatom.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a 101.7 Best FM-en.
1: Hamarosan a folytatásban velünk lesz Shaggy és az It Wasn't Me az új évezredből. Egyébként a rapper nem ma kezdte pályafutását, 93-ban robbantott mindent az Oh Caroline című dalával. Délután 5 óra van, érkeznek a legfrissebb hírek és információk Incanitól.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Tudtad, hogy a Tesla nem csak egy autómárka neve? A tudós Nikola Tesla, akiről elnevezték, tele volt végtelen energiával. Ezt a nagy energiát hozza el a Pont Pécs Fesztivál június 11 és 14 között Pécsre, a sportcsarnokba, ahol látványos show musical lesz látható és hallható a legendás feltalálóról. Jegyek a jegymesteren kaphatók.
3: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680 200 200-on. Szélvédősérülés esetén Pécsen és környékén hív partnerünket, a Betto Kft-t a 0672 510 893-as telefonszámon.
4: Autóüveg Pilkington.
1: Programajánló a Best FM-en. Pünkösd, irány Palkonya. Május 23-án és 24-én jön a palkonyai nyitott pincék. Borzene fesztivál hangulat a Villányi Borvidéken. A színpadon többek között Moriones és a Groovehouse. Ne maradj le, jegyek elővételben palkonya.hu. Japán autolegendák kiállítása Pécsen a Zsonlai negyedben május 23-án és 24-én. 100 kultikus japán autó, melyek nagy részét filmekben láthattuk csak eddig. Tartalmas előadások és meglepő érdekességek várnak mindenkit. Bővebb információ www.japaneseclassics.hu. Új nemzetközi művészeti fesztivál indul Pécsett június 11 és 14 között. A Pont Pécs Fesztivál 15 helyszínen több mint 50 eseménnyel várja a közönséget. Napi jegyek és fesztiváljegyek már kaphatók a jegymesteren, a Kodály Központban és az ismert jegypénztárakban. Bővebb információ pontpecs.hu. A Pécsi Nemzeti Színházban még látható az Illatszertár. Az Illatszertár igazi sikerdarab, amely 1937-ben indult útjára az akkori Pesti Színházból, és meg sem állt Hollywoodig, ahol 3 filmet is forgattak belőle. A békebeli szerelmes mese a 30-as évek nyüzsgő, színpompás Budapestjére viszel minket. Főbb szerepekben Lakló Taladár, Balaskó Bence, Götz Attila, Takaró Kristóf, Vlasics Barbara, Gombó Viola Lotti, Bena Márk, Stenzer Béla, Németh János, Rubin Péter, Vajda Zsófia és Sárközi Edina. A Pécsi 3. Színházban látható Moravesz Levente darabja az Örömlányok Végnapjai című kétfelvonásos vígjáték. Valahol a Mátra alján lakik ninnye, aki a nyugdíjazása után úgy dönt, nem engedő, hogy leírják, éppen ezért megalapítja a Csöpéke Csibéi Betéti Társaságot. Szereplők Fodor Zsóka, Dévényi Ildikó, Fábián Anita, Szőke Zoltán, Mészáros Alexandra és Hajdú Levente. Ez volt a programajánló a 101.7 Best FM-en.
0: Reklámot hallottak. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
5: Újabb baranyai településeken folytatódnak az adóhatósági ellenőrzések. Csapadékos időre számíthatunk szombaton. Jó napot kívánok, Ince Anna Mária vagyok. Adóhatósági ellenőrzések jövő héten is lesznek Baranyában. A NAV jelzése szerint kedden Szigetváron a József Attila utcai, csütörtökön pedig Vajszlón a Széchenyi utcai boltokat, vendéglátóhelyeket ellenőrzik. A megye egész területén számíthatnak a revizorok érkezésére, a szezonális zöldséget, gyümölcsöt árusító kereskedők. Az adóhatóság munkatársai kiemelten figyelik a számla és nyugtaadást és az alkalmazottak szabályos bejelentését. A pécsi törvényszék több ember sérelmére elkövetett emberölés kísérlete és közúti veszélyeztetés büntette miatt 9 év fegyházra, 10 év közügyektől eltiltásra ítélt egy férfit, akit emellett véglegesen eltiltott a járművezetéstől is. A vádlott 2024. május 17-én Pécsett a Centrum parkolónál egy vita után autójával megpróbálta elütni haragosait, úgy, hogy még a járdára is felhajtott. Az ítélet ellen a vádlott, a védője és az ügyész is fellebbezést jelentett be, így a határozat nem jogerős. A Népegészségügyi Központ tájékoztatása szerint a múlt héten országos átlagban stagnált a koronavírus és az influenza A vírus örökítő anyaga is a szennyvizekben. A koronavírus esetében egyedül Szekszárdon tapasztaltak emelkedést, a koncentráció pedig mindenütt az alacsony tartományban volt. Az influenzánál egyik helyszínen sem volt kimutatási határ felett az örökítőanyag mennyisége. Az eredmények azt jelentik, egyik esetben sem várható a fertőzés számok növekedése a következő időszakban. Szerencsétlenül járt kutyát és gazdáját is menteni kellett csütörtökön Baranyában. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint Bakonya külterületén egy ciszternába esett egy kutya a késő délutáni órákban. A pécsi hivatásos tűzoltók siettek az esethez. Amikor kiérkeztek az ingatlanhoz, az állat és idős gazdája is a ciszternában volt. Az asszony ugyanis megpróbálta kimenteni kutyáját, de ez nem sikerült neki. Az egység végül mind a kettőjüket sértetlenül kimentette. A Baranya Vármegyei Tűzoltó Szövetség a katasztrófavédelemmel közösen szombaton rendezi meg hagyományos vármegyei önkéntes tűzoltó versenyét. A megmérettetésnek idén 100 vár ad otthont. Az önkéntes tűzoltók olyan versenyszámokban állnak rajthoz, mint váltófutás vagy kismotorfecskendő szerelés. A start délelőtt 4:10-kor lesz, az eredményhirdetés akkor a délutáni órákban várható.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
5: Folytatódnak a gázhálózati munkák Pécsett. A szakemberek a Péter és a Bolygó utca területén is dolgoznak, mind a két helyszínen teljes útzár van érvényben. A környező utcákban megváltozott a forgalmi rend. A 6-os úton Pécs hírnél, a Zengő utcai kereszteződésnél csomópont építési munkákat végeznek. A helyszínen útszűkület lassítja a forgalmat. Ivóvízhálózatot bővítenek Pécs gyükési városrészében. A kivitelezés miatt május 20-ától a Rengeteg utcában várhatóan egy hónapon át teljes útzár lesz érvényben. Szombaton egy mediterrán ciklon alakítja időjárásunkat. Többnyire erősen felhős borongós lesz az idő, rövid napos időszakok inkább csak az ország keleti felén várhatóak. Sokfelé várható kiadós csapadék, a szél többfelé megélénkül majd. Kora reggel 11, napközben legfeljebb 16 fokra számíthatunk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Annyi köszönöm szépen, találkozunk holnap 3 órakor a Besten, ahol már is folytatódik a zenei maraton, megállás, megszakításmentesen szólnak a dalok. Hozok majd egy Sue Judith feldolgozást a Van Halen-től és T-Danny-től, itt lesz a Disco Club, csak úgy, mint George Michael a Freedom-mal, a sor pedig kezdi Shaggy slágere.
0: 101.7 Best FM.

hiszed, hogy mindent tudsz már róla, pedig a rímek mögött általában gond van. Minden szóval tört forgattam önmagamban, amíg a bánatomból felépült egy dallam. Most már tudod, ezért nem beszélek róla, ez jobb, ha csak az én szívemet nyomja. Így is

a legjobb zenék. Ez a Szentegyhét Best FM. Ma éjszaka megérkezik az a mediterrán ciklon, ami alakítja a hétvégi időjárásunkat nagyjából 18-20 mm esővel naponta. Egyébként holnap reggel 11, napközben 16, vasárnap 13 fok várható, a hétfő kimondottan szeles lesz és még mindig csapadékos 19 fokkal, míg a következő hét második felében felszakadozik a felhőzet, több lesz a napsütés és visszatér a 24-26 fok. Az időjárás hírei után hamarosan folytatjuk egy beszélgetéssel, addig is velünk lesz a Jamiroquai Rúzsa Magdi, most pedig szól a 90-es klasszikus Jazzy Jeff-től és Fresh Prince-től Boom Shake the Room.

0: legjobb zenék. Ez a Szentegyhét Best FM. A vonalban itt van velem Fejes Rózsa, a Baranyai Mancs Ranch, az állati súli alapítója. Szia!
1: Szia!
0: Sok mindenről beszélgetünk a mai adásban. Picikét szerintem idézzük fel azt a sztorit, hogy honnan is indult a Mancs Ranch.
1: Hát igen, csak régóta meg vagyunk már. Egészen pontosan 2012-ben kezdtük el ezt az egész állatkertesdit, illetve állatmentősdit. És 2016-ban kapta ezt a mostani nevét, a Mancs Ranchet. És azóta szépen bővül itt az állományunk. Azóta már megkaptuk az állatkerti minősítést, de az alaptevékenységet, ugye a gyerekeknek, kisiskolásoknak, óvodásoknak történő kresszoktatást, azt a mai napig még aktívan folytatjuk.
0: Hány állattal indultatok, és hol tartotok most?
1: Hát igazából a legeslegelső állatunk, ő mancskutya volt, aki most már ugye a 15. évét tapossa, és ő még mindig aktívan dolgozik nagyon időskor ellenére. Holott az utódját már 1000 éve kiképeztük. Ugye én nagyjából azt gondoltam, hogy majd ilyen 8-9 évesen el fog menni nyugdíjba, de hallani sem akar a nyugdíjadásról, úgyhogy ő még mindig nagyon boldogan és nagyon büszkén áll ki a gyerekek elé. Ugye ő volt a legelső állatunk, és azóta, ugye ahogy mondtam, folyamatosan bővültünk. Most már ott tartunk, hogy jelen pillanatban 25 különböző állatfaj él itt, egy picivel több mint 100 állat a Mancs Ranchen.
0: Milyen különleges állatok vannak?
1: Igyekszem, igen, különlegességekkel bővíteni a Mancs Ranch csapatát. Vannak ugye tarajos hüljeink, kenguruk, bennett kenguruk egészen pontosan, mókusok. Van urzonunk, ugye az urzon ez egy nagyon-nagyon Európa szerte ritkaság számba menő állatük. Sülfelék családjába tartoznak, egy észak-amerikai óriás testű rágcsálóról beszélünk, ők az észak-amerikai kúszósülők, veszedelmesen cukik, olyan lassúak, mint egy lajhár, és úgy néznek ki, mint egy manócska, de tényleg veszedelmesen nagyon-nagyon édes állatok. Képesek az egész életüket evéssel és alvással tölteni, illetve képesek evés közben vagy akár menet közben is elaludni. Nálunk él ugye Kókusz Csacsi, ő teljes nevén Sebastian Kókuszbombus Horatius, sokan úgy ismerik, mint hogy az ország szamara, ő egy holland törpecsacsi, veszedelmesen ő szélhámos, cukriskodik, mindenkinek játssza az eszét, állandóan pózol, mosolyog mindenkinek az arcában, nagyon-nagyon tudja tenni venni magát, de nem olyan rég hozzá költözött Lilóka, ő egy mediterrán törpecsacsi, egy extra mini csacsilányról beszélünk, de vannak rókáink, egész pontosan 4 különböző fajtájú róka él nálunk, borzaink vannak 3, ők is nagyon-nagyon kedvesek, vannak fodrostóló magyar lúdjaink, ők egy őshonos magyar állatfajta, a buboskacsaink szintén egy őshonos magyar állatfajta, ők is különlegességnek számítanak, de vannak nanduink, fehér és vadaszínben is, úgyhogy tényleg nagyon-nagyon sok állat élnek. 2 különböző bárányfajták van, mini lovacskák vannak, óriási kecskék, illetve egész pici kecskénk is van. Tehát tényleg sok-sok. Rengeteg alpakánk van, tényleg őket nem is mondtam, 10 alpakánk van, akik szintén nagyon kedvesek. Illetve 6 kutyus él nálunk még.
0: Mentett állatot fogadtok?
1: A Mancs Ranch vadállatmentő állomásként is üzemel, és a mentett vadakat igyekszem mindenkit visszaengedni a természetbe, és csak azok a mentettek maradhatnak itt nálunk, akiket valamilyen oknál fogva már nem lehet visszaengedni a természetben, mert valamiért nem élnék túl a szabad létet. Ilyenek jelen pillanatban is az őzeink, ugye 3 őz él nálunk, egy őzbak és 2 suta, egyikük sem tudna életben maradni a természetben, mert olyan sérüléseik vannak, vagy olyan sérüléseket szereztek, amikkel már nem tudnak a szabadban életben maradni. Gondolok arra, hogy az egyiküknek csak 3 lába van, egyikük ugye vonatbaleset áldozata lett, ő epilepsziás rohamokkal küzd időről időre, másikójuk szintén egy elég komoly támadás, egy kutyatámadásnak lett áldozata, ő, neki letépték a fülét, a fejét összeroppantották, úgyhogy ő ilyen mozgáskoordinációs zavarokkal küzd.
0: Általában milyen mentett állatok kerülnek hozzátok?
1: Hát, ahogy mondtam, inkább vadállatmentéssel foglalkozunk, azokat igyekszem mindenkit visszaengedni, ugye nagyon sok tavaly évben is, nem is tudom, 3 vagy 4 nyestet engedtünk szabadon, rókákat, borzot, úgyhogy mókust, akit lehet, mindenkit visszaengedünk a természetbe, és tényleg csak azok maradnak itt, akiket valamiért nem lehet már visszaengedni. Madármentéssel azzal nem foglalkozom, pedig ma is volt egy megkeresésünk, sajnos ahhoz nem értek. Ugye az egy teljesen más szakterület, az emlősök terén szerintem otthon vagyok egész jól, de a madarak mentését azt inkább a szakemberekre bízom.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést. Hamarosan folytatódik a zenei maraton azzal a Wolf Katival, aki megjárta az Eurovíziós Dalfesztivált is. Tőle szól a Vára holnap, addig viszont én várom a legfrissebb közlekedési információkat SMS-ben és Viberen keresztül. A számom este 6-ig 30-as 889 101-es.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségi

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Idén 10 éves a Válvölgyi Zsúr, de most új fejezet nyílik. Megszületett a Válvölgyi Fesztivál. Május 23-án és 24-én új és nagyobb helyszínen, Alcsút dobozon két nap, amikor minden összeér. Zene, nyárillat, ízek és találkozások. Hello! Válvölgyi Fesztivál. Több tér, több élmény, ugyanaz a hangulat, és a színpadon többek között Rúzsa Magdi, Tédeni, Valmár, Pápai Jocsi, ez még csak a kezdet. Egész nap zene, gasztró, kulturális és családi programok. És a belépés ingyenes.
1: És ott leszünk mi is. Találkozzunk személyesen Alcsút dobozon, ahol a legjobb zenékkel és ajándékokkal várja a Best FM.
0: Válvölgyi Fesztivál május 23-án és 24-én új helyszínen Alcsút dobozon. Részletek, térkép és minden fontos információ a fesztivál Facebook és Instagram oldalán, valamint a valvölgyifesztivál.hu oldalon található. A legjobb zenék. Műsorajánlót hallottak. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
2: Május 23-án és 24-én jön a Palkonyai Nyitott Pincék borzene fesztivál hangulat a Villányi Borvidéken. A színpadon többek között Moriones és a Groovehouse. Jegyek elővételben palkonya.hu. Főtámogatónk Pente Autóház Pécs.
3: Programajánló a Best FM-en. Pünkösd, irány Palkonya. Május 23-án és 24-én jön a Palkonyai Nyitott Pincék borzene fesztivál hangulat a Villányi Borvidéken. A színpadon többek között Moriones és a Groovehouse. Ne maradj le, jegyek elővételben palkonya.hu. Japán autólegendák kiállítása Pécsen a Zsonlai negyedben május 23-án és 24-én. 100 kultikus japán autó, melyek nagy részét filmekben láthattuk csak eddig. Tartalmas előadások és meglepő érdekességek várnak mindenkit. Bővebb információ www.japanesclassics.hu. Új nemzetközi művészeti fesztivál indul Pécsett június 11 és 14 között. A Pont Pécs Fesztivál 15 helyszínen több mint 50 eseménnyel várja a közönséget. Napi jegyek és fesztiváljegyek már kaphatók a jegymesteren, a Kodály Központban és az ismert jegypénztárakban. Bővebb információ pontpecs.hu. A Pécsi Nemzeti Színházban még látható az Illatszertár. Az Illatszertár igazi sikerdarab, amely 1937-ben indult útjára az akkori Pesti Színházból, és meg sem állt Hollywoodig, ahol három filmet is forgattak belőle. A békebeli szerelmes mese a 30-as évek nyüzsgő, színpompás Budapestjére viszel minket. Főbb szerepekben Lakló Taladár, Balaskó Bence, Götz Attila, Takaró Kristóf, Vlasics Barbara, Gombó Viola Lotti, Bera Márk, Stencer Béla, Németh János, Rubin Péter, Vajda Zsófia és Sárközi Edina. A Pécsi harmadik színházban látható Moravesz Levente darabja az Örömlányok Végnapjai című kétfelvonásos vígjáték. Valahol a Mátra alján lakik Ninje, aki a nyugdíjazása után úgy dönt, nem engedő, hogy leírják, éppen ezért megalapítja a Csöpéke Csibei Betéti Társaságot. Szereplők Fodor Zsóka, Dévényi Ildikó, Fábián Anita, Szőke Zoltán, Mészáros Alexandra és Hajdú Levente. Ez volt a programajánló a 101.7 Best FM-en.
0: Reklámot hallottak. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen.

0: Best FM, a legjobb zenék.
1: Hírek a Best FM-en. Karmelita bejárás, nincs már szabad hely, fogyás, zsírégetés, ne hallgassanak a szirén hangokra. Hamis behívó, csak viccnek szánták az egészet. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Megnyitják a Karmelita kolostort a nagyközönség előtt, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, a szabadkarmelita.hu honlapon lehet időpontot foglalni a látogatásokra. Erre a hétvégére minden alkalom betelt már. Most a korábbi miniszterelnöki kabinetiroda épületét is bejárhatják azok, akik bejutnak. A kormányfő a kolostor előtt álló kordonokat is elbontatta, arról a folytatásban döntenek majd, mire használják az épületet. Sok a gond az étrend kiegészítőkkel, ezért már folyamatosan ellenőrzik ezeket, ahogyan vizsgálják a potencia növelők mellett a fogyást, zsírégetést ígérő készítményeket is. Részletek a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság szóvívőjétől, Eitmann Norbertől.
2: A legfontosabb, hogy az influencerek által a közösségi médiában hirdetett, reklámozott és adott esetben árusított termékeket ne nagyon vásároljanak, azok mögött a legtöbb esetben nincsen megfelelő szakmai háttér. Lehetőség szerint ezeket szakboltokban, szaküzletekben vásárolják meg, ahol nyugodtan kérdezik meg az előadókat, hogy milyen következményei, esetleges negatív egészségügyi kockázatai vannak az adott terméknek, és természetesen alaposan olvassanak utána annak a terméknek, olvassák el a csomagoláson lévő információkat, és az internetről is lehet nyugodtan információkat, tájékoztatást szerezni ezekkel kapcsolatban.
1: Változás a szépkártyáknál, mivel megszűnt a veszélyhelyzet, visszatér a korábbi szabályozás, vagyis a május 31-i határidőre kell figyelnünk. Minden évben eddig kell felhasználni a 2 évvel ezelőtt feltöltött összegeket. Tehát most azt a pénzt kell elkölteni, amit 2024 év végéig utaltak el a munkáltatók. Ha nem tesszük meg, akkor ezentúl havonta legfeljebb 3%-os költséget vonnak le a bent maradt összegből. A korábbi információkkal ellentétben csak egy valaki kapott hamisított katonai behívót Dömsödön, egyik barátja ugratta őt, nem sokkal később felhívta és elárulta, vicc az egész, ő áll az akció mögött. A rendőrség hivatalból indított nyomozást az ügyben zaklatás miatt, az átvert férfi már jelezte, nem akar pereskedni. Szinte mindenhol beborul az ég, éjszaka is számíthatunk esőre, záporra, hajnalban 8-13 fok lehet. Zömmel felhős időt ígér a hétvége, sokfelé kiadós csapadékkal, élénk erős széllel. Holnap legfeljebb keleten valószínű némi napsütés. A Dunántúlon mindössze 11-16 fok következik, a középső ország részben és a Tiszántúlon ennél valamivel kellemesebb hőfokokra készülhetnek. A legfrissebb előrejelzések szerint talán hétfőn láthatjuk már a napot.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
1: Aki szerdán velünk volt, neki már nem lesz meglepetés, hogy ma is a mai Night Shift extrában pop és rádiós lágerek szólnak. Akár csak szerdán, és hát a szerdához hasonlatos módon ugyanaz lesz a felállás, ugyanaz lesz a sorrend, 6-től 7-ig én White Boy, 7-től pedig szerdai rezidensünk DJ Effendi a lemezjátszók mögött. Indul a péntek esti Night Shift Extra.
0: Best FM, a legjobb zenék mixben.

20 percen keresztül. A hétfő a Classic House és Lauer Krisztián, kedden Funky van hangjával, szerdán pop és rádiós lágerek szólnak DJ Effendivel, ha csütörtök, akkor Dance és DJ Miller, szombaton hip-hop és R&B, ennek Slim Fit a házigazdája, vasárnap pedig DJ Németivel Chill Lounge és Deep House, a pénteki nap pedig mindig az extra, amikor ebből a hat lemez lovasból egy valaki visszajön, és pörget plusz egy órát. Ezen a héten Effendivel esett a választás, ezért szól ma is a mai pénteken is a szerdai életérzés, a szerdai stílus pop és rádiós lágerek ebben a 120 percben, mixben, 6 és 8 között.

0620 55 55 155, ha Viber üzenetet szeretnétek küldeni, képet, videót Viberen keresztül, akkor ide megtehetitek, ugyanerre a számra jöhetnek az SMS üzenetek, tehát 0620 55 55 155, info@budapest.hu, hogyha valaki hosszadalmas e-mailt szeretne nekünk írni, de igazából most már lehet hosszadalmasan írni nekünk Facebookon és Instán keresztül is. Best FM Nightshift, itt minket, Nightshift lemezlovasokat találtok, ha pedig úgy általában a Best FM-mel kapcsolatban szeretnétek bármit mondani, közölni, kérdezni, észrevétel van, akkor Best FM

0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben.
1: Megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
2: FIA terep a következő órában. Night Shift Extra. A szerdai hangulatnak megfelelően pop és rádiós lágerekkel a következő órában is. Gyors hencsere, pici pihenő, pár perc, és innen folytatjuk. Senki ne menjen sehova.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
1: Programajánló a Best FM-en. Pünkösd, irány Palkonya. Május 23-án és 24-én jön a palkonyai nyitott pincék. Borzene fesztivál hangulat a Villányi Borvidéken. A színpadon többek között Moriones és a Groovehouse. Ne maradj le, jegyek elővételben palkonya.hu. Japán autólegendák kiállítása Pécsen a Zsonlai negyedben május 23-án és 24-én. 100 kultikus japán autó, melyek nagy részét filmekben láthattuk csak eddig. Tartalmas előadások és meglepő érdekességek várnak mindenkit. Bővebb információ www.japaneseclassics.hu. Új nemzetközi művészeti fesztivál indul Pécsett június 11 és 14 között. A Pont Pécs Fesztivál 15 helyszínen több mint 50 eseménnyel várja a közönséget. Napi jegyek és fesztiváljegyek már kaphatók a jegymesteren, a Kodály Központban és az ismert jegypénztárakban. Bővebb információ pontpecs.hu. A Pécsi Nemzeti Színházban még látható az Illatszertár. Az Illatszertár igazi sikerdarab, amely 1937-ben indult útjára az akkori Pesti Színházból, és meg sem állt Hollywoodig, ahol 3 filmet is forgattak belőle. A békebeli szerelmes mese a 30-as évek nyüzsgő, színpompás Budapestjére viszel minket. Főbb szerepekben Lakló Taladár, Balaskó Bence, Götz Attila, Takaró Kristóf, Vlasics Barbara, Gombó Viola Lotti, Bera Márk, Stenzer Béla, Németh János, Rubin Péter, Vajda Zsófia és Sárközi Edina. A Pécsi 3. Színházban látható Moravesz Levente darabja az Örömlányok Végnapjai című kétfelvonásos vígjáték. Valahol a Mátra aján lakik Ninje, aki a nyugdíjazása után úgy dönt, nem engedő, hogy leírják, éppen ezért megalapítja a Csöpéke Csibei Betéti Társaságot. Szereplők Fodor Zsóka, Dévényi Ildikó, Fábián Anita, Szőke Zoltán, Mészáros Alexandra és Hajdú Levente. Ez volt a programajánló a 101.7 Best FM-en.
0: Reklámot hallottak. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM. A legjobb zenék.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Százezerek szenvednek a kínzó kórban, sokan nem is tudják, hogy betegek 300 milliós drogfogás zalában. Die Die bemutatták a foci VB dalát. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Folyamatosan emelkedik itthon is a lisztérzékenyek száma. A cöliákia a népesség legalább 1-2%-át érinti, de csak minden negyedik beteg tudja magáról, hogy ezzel küzd. A kór holnap esedékes világnapjához kapcsolódva kampányt indítanak a betegségről, mondta a rádiónknak a Magyar Cöliákia Egyesület elnöke Koltai Tünde.
3: A közös étkezés az az emberi kultúrának a része. Hogyha valaki nem kapja meg azt a megfelelő ételt, amire neki szüksége van, nem tud részt venni a közös programokban, az utazásokban. Például egy rendezvény szervezője kérdezze meg a résztvevőket, hogy nekik van-e valamilyen ételérzékenységük, készüljön fel az ellátással. Vagy például, hogy a szállodákban gondoljanak ezekre a vendégekre is. Jó lenne, hogyha megtanulnák, hogy hogyan tudják biztosítani azt, hogy a gluténmentes étel ne is szennyező a gluténtartalmú ételekkel.
2: 10 kiló kokaint találtak egy szerb sofőr autójában Letenyénél. A NAV járőrei az Alai város külterületén intették le a kocsit. Alaposan átvizsgálták, és 8 csomagot találtak benne. A gyors teszt igazolta a gyanút. Az anyag 300 millió forintot ér a fekete piacon. A police.hu oldal nem közölt további részleteket. Kezdeményezték a 24 éves férfi letartóztatását. E hónap végéig jelentkezhetnek a települések a Virágos Magyarország versenyre. Lélekszámuktól, méretüktől függően 5 kategóriában indulhatnak, akár a határon túlról is. Emellett díjazzák az év főterét, fasorát, óvodakertjét és zöld innovációját. És ismét lehet nevezni a Virágos Városi és Falusétek kategóriában is. Szűk egy hónappal a rajt, június 11-e előtt bemutatták a labdarúgó világbajnokság hivatalos dalát, a Die Die-t Shakira énekli, 16 év után ismét az ő száma népszerűsíti a tornát. A felvétel klipjében feltűnik Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Kylian Mbappé és Zinedine Zidane is. A Die Die olaszul annyit jelent, gyerünk, gyerünk. Ez a buzdítás japánul, spanyolul, franciául és angolul is elhangzik a nótában. Szinte mindenhol beborul az ég, éjszaka is számíthatunk esőre, záporra, hajnalban 8-13 fok lehet. Zömmel felhős időt ígér a hétvége, sokfelé kiadós csapadékkal, élénk erős széllel. Holnap legfeljebb keleten valószínű némi napsütés. A Dunántúlon mindössze 11-16 fok következik, a középső ország részben és a Tiszántúlon ennél valamivel kellemesebb hőfokokra készülhetnek. A legfrissebb előrejelzések szerint talán hétfőn láthatjuk már a napot.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
4: Szerdát varázsolunk a péntekből, illetve ez már az előző 60 percben gyakorlatilag el is kezdődött, és hát ilyenkor értelemszerűen ugyanebben a lendülettel és ugyanebben a tematikával megyünk tovább a pénteki Night Shift-re a második 60 percében is. És hát a szerda, akkor pop és rádiós lágerek, és természetesen szerdai rezidensünk DJ FND a következő órában a lemezjátszók mögött.
5: Igyekszik az ember.
4: Na, hajrá. Jó, végül mi? Aludtál végül, vagy zenét csináltál?
5: Többé-kevésbé is.
4: Jó. Nem látszik. Bármi is volt, az nem látszik rajtad.
5: Akkor jó.
0: Best FM. A legjobb zenék. Mi?

0: Mixben. Ez a Night Shift DJ Effendivel a Best FM-en.
1: Hát és el is felejtettük megbeszélni ezt, hogy és akkor BL döntőn kinek lesz a szurkolás, így, hogy nem a Liverpool került be? Legább illemből az Arzenálnak, ha már angol,
2: angol. Liverpool szurkolóként az Arzenálnak.
1: Hát igen, az olyan, mint a Újpest
2: hát, az a Manchester United mondjuk meg a City, tehát de az Arzenált sem szeretjük. És hát a Paris Saint-Germain azt meg egyenesen
1: ki nem állhatjuk.
2: Úgyhogy ez most nekem nagyon nehéz, de hogyha most a pisztolyt fognának a fejemhez és el kéne döntenem, akkor inkább az Arzenál, de igazából mindegy.
1: De ezt nézni fogod?
2: Persze. Meg még arra gondoltam, hogy ilyen aznap pont dolgozni fogok a borozóban, és én Liverpool mezbe fogok menni, hogyha esetleg Arzenál szurkolók vetődnek be, akkor mindenképpen jól érezzék magukat.

0: megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
1: Danny Minognak ezt nem küldöd el? Hát, ha ő is visszaír, mint a
2: Seamus Hadji. Nem vagyunk már most már. Nem. Összeveztünk is.
1: Mi mondod? Igen. Rájött, hogy inkább a nővérével, és akkor ez nem esett neki jól? Vagy? Ja, nem az én
2: vagyok. Azt nem vagy. Mindig összekeverem.
1: Na, de tényleg nem szoktad? Vagy így, tehát ezeket a régi nagy klasszikokat? Ezek most divatja van, hogy ilyen diszkos újra értelmezést kapnak. Hát, ha esetleg.
2: Ez egy jó kérdés. Én ebbe sosem értem belevágni, mert akkor ugye felhívom a figyelmet magamra.
1: Még a végén jó járnál, igazad van. Hát
2: nem erre gondolok, hanem ilyenkor hajlamosak. Ugye, ez nem a Danny Minokhoz fog elkerülni, hogyha én írok oda.
1: Nyilván, persze.
2: Hanem valamelyik kiadós, menedzsmentes valakihez, és akkor, na, hogyha éppen egy olyan ember, akkor leszedik, letiltatják, meghurcolnak. Tehát ugye ez nem egy hivatalos remény.
1: Én megvédelek szívesen.
2: Ja, köszönöm. Okay.
1: Figyelj, de csak tényleg...
2: Ha vagy jó ügyvéded, akkor
1: nyugodtan. Figyelj, csak úgy zárójelbe jegyzem meg. Tehát a Tiestónak így lett Grammy-e.
2: Hát örülök.
1: Hogy csinált egy ilyen nem hivatalos remixet ugye a John Legend All of Me-ből, és ezt meghallotta a John Legend, és nagyon tetszett neki, és azt mondta,
2: hogy akkor... John Legend az jó fej.
1: És honnan tudod, hogy a Danny Minog nem az?
2: Ez igaz. Oké, adom.
1: Jó, próbáld. Mindjárt adom az e-mail címét, dobjad át neki. Okay. Örülni fog.
2: Köszönöm.

0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift minden szerdán DJ Effendivel és a legjobb popzenékkel.
1: Mondjuk a tenisz szereti inkább. Azon gondolkodtam, hogy ott lesz-e majd a döntőn. Martin Solveig.
2: Nem tudom, nem ismerem az ilyen irányú érdeklődését, hogy most bár tenisz fan azért elmegy a foci meccsre is. Hát de a Párizs az mondjuk azért lehet, hogy nem tudom, hívó szó.
1: David Guetta is hátha.
2: De jó lenne. Te leszel a DJ, nem?
1: Hát jó, de hát azért ez mekkora már, hogy na, mégiscsak mit
2: tudom. Szelfizhetsz a Guettával
1: esetben. Például.
2: Azért az menő.
1: Vagy.
2: Ezt majd oszd meg a listádon.
1: Igen, nem tudom. De az a vagy, mert ezen gondolkodtam már, hogy egy külön egy ilyen francia. Felváltva játszom majd egy franciát, egy angolt, vagy az angolokba. De hát a ízés nagy Liverpool szurkoló a Calvin Harris.
2: Hát az oké, hát ő angol.
1: Oké, de hogy akkor vajon ő ott lesz?
2: Csak brit.
1: Igen, hogy vajon ott lesz? Vagy a Fred Bolesném, akinek meg saját volt, hogy csak ott van.
2: Na mindegy. Fene tudja, de figyelj, akárkit látsz, a spottoljad.
1: Mindenféleképpen.
2: Tedd föl az Instára, a Best FM. Mi a
1: Best FM Night Shift, pontosan. Facebook, Insta. Jó, hát az FM Disco remixeket meg pörgetni fogom természetesen, és azok is be lesznek reggelve.
2: Ez az, adjál nekik.
1: Adó, figyelj, szíjjel FM-dizem a puskást. Mindenféleképpen. Mi meg most szíjjel FM-diztük ezt a pénteket, ezt a Night Shift extrát. Nagyon-nagyon szépen köszönjük. Jövő héten a megszokott helyen, megszokott időben.
2: Popszerda. Mi volt ez a szita péntek?
1: Igen.
2: Rissa péntek. Nem tudom, mit lehetne kitalálni.
1: Na, házi feladat szerdáig.
2: Oké.
1: Köszi. Hello.
2: Ciao.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Adóbevallás, lépniük kell az egyéni vállalkozóknak. Áttörést hozott a kínai-amerikai csúcstalálkozó. Csapadékos és szeles lesz a hétvégén. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Nem lesz automatikusan adóbevallás a NAV által elkészített SZIA tervezetből, az egyéni vállalkozók, a mezőgazdasági őstermelők és az ÁFA fizetésre kötelezett magánszemélyek esetében. Erre figyelmeztet az adóhatóság, közleményük hangsúlyozza, az érintetteknek mindenképp át kell nézniük, ki kell egészíteniük, és be is kell adniuk az összeállítást. Ez elektronikusan intézhető a legegyszerűbben. Május 20-a, vagyis jövő szerda a határidő. Történelmi jelentőségűnek nevezte az amerikai és a kínai elnök pekingi találkozóját a kínai külügyminiszter. Wang Yi szerint megállapodás született egy kereskedelmi és befektetési tanács létrehozásáról, valamint a kétoldalú kereskedelem bővítéséről is a kölcsönös vámcsökkentés jegyében. Hozzátette, kiderült az is, hogy Washington figyelembe veszi a kínai aggályokat és nem támogatja Tajvan függetlenségi törekvéseit. Tömegszerencsétlenség okozásáért emeltek vádat egy száguldozó zalai fiatal ellen. A férfi másfél éve 130-al előzte meg a kocsisort a 76-os úton Egerszeg és Kisbucsa között. A szemből érkező távolsági járat vezetője, hogy elkerülje a frontális ütközést, az útpatka felé kormányozta a buszt, amely végül a jobb oldalára dőlve állt meg a karambol után. Csak nem 30-an sérültek meg, 10-en súlyosan. A hétvégén Kecskeméten és Lakiteleken muzsikál az erdő, 23. szezonját kezdi meg az országos rendezvénysorozat. Szeptember végéig erdei koncertekkel, túrákkal, irodalmi és közösségi programokkal várják az érdeklődőket. Tudtuk meg Szabó Lajos erdőmérnöktől, a muzsikál az erdő alapítvány elnökétől.
2: Az idei évnek van egy kiemelt gondolata, az, hogy az erdő és a zene gyógyít. Megtapasztalhatják azt a megtisztulást, testi-lelki feltöltődést, amit csak itt kaphatnak meg. Megismerkedünk az ember-erdő kapcsolattal, a fenntartható gazdálkodással is. A zene iránti érdeklődőket, az erdő iránti érdeklődőket vonza, hiszen ezt a két élményt együtt kaphatják meg, egy közösségi élménnyel.
1: Szinte mindenhol beborul az ég, éjszaka is számíthatunk esőre, záporra, hajnalban 8-13 fok lehet. Zömmel felhős időt ígér a hétvége, sokfelé kiadós csapadékkal, élénk erős széllel. Holnap legfeljebb keleten valószínű némi napsütés. A Dunántúlon mindössze 11-16 fok következik, a középső ország részben és a Tiszántúlon ennél valamivel kellemesebb hőfokokra készülhetnek. A legfrissebb előrejelzések szerint talán hétfőn láthatjuk már a napot.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: És ha már ma, május 15-én van a Család Világ napját, akkor jöjjön egy páros, akik a dal rögzítésekor elvileg még nem voltak, nem ugye család, még egy pár sem. De hát legalábbis akkor még csak pletykák keringtek arról, hogy ők együtt lennének. Jay-Z, Beyoncé-val és a Bonnie and Clyde-dal hamarosan érkezik.
3: Ez a Night Shift a Best

Best FM, a legjobb zenék Magyarország összes ikonikus helyén és fesztiválján fellépett már Manu Chao, Petőfi Csarnok, Park, Volt Fesztivál, hát a Szigeten meg többször is. Jön a Bongo Bong itt a Best

Best FM a legjobb zenék, gondolom Jerry Halliwelléknél tegnap elég nagy buli volt, mert hogy első szülött lánya Bluebell Madonna Halliwell tegnap ünnepelte 20. születésnapját. Jön anyu, és ami csikkolát írt,

Mester Flóval legjobb zenék. Mekkora boldogság volt az a régi szép bakelites korszakban, amikor az ember vett egy maxit, és mind a két oldalán nagyon jó, mondhatni használható verziók voltak egy dalból. Ugyanez volt a helyzet a Cadaveznél, Jerry Ropero remix az egyik, Grand Nelson remix a másik oldalon. Cadaveznél.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Akcióban a fogyasztóvédők, célkeresztben az étrend kiegészítők, szép kártyák, ha nem költ, fizet, orosz-ukrán fogolycsere, 400-an szabadultak. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Megnyitják a karmelita kolostort a nagyközönség előtt, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, a szabadkarmelita.hu honlapon lehet időpontot foglalni a látogatásokra. Erre a hétvégére minden alkalom betelt már. Most a korábbi miniszterelnöki kabinetiroda épületét is bejárhatják azok, akik bejutnak. A miniszterelnök arról is írt közösségi oldalán, hogy a kormány felbontja a Krausz Ferenc Nobel-díjas kutató alapítványával korábban kötött, csak nem 262 milliárd forintos szerződést. Arra kérte a professzort, hogy utalja vissza a már kifizetett 22 milliárd forintot. Sok a gond az étrend kiegészítőkkel, ezért már folyamatosan ellenőrzik ezeket, ahogyan vizsgálják a potencia növelők mellett a fogyást, zsírégetést ígérő készítményeket is. Részletek a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság szóvívőjétől, Eitmann Norbertől.
2: Az influencerek által a közösségi médiában hirdetett, reklámozott és adott esetben árusított termékeket nem nagyon vásároljanak, azok mögött a legtöbb esetben nincsen megfelelő szakmai háttér. Lehetőség szerint ezeket szakboltokban, szaküzletekben vásárolják meg, ahol nyugodtan kérdezik meg az előadókat, hogy milyen következményei, esetleges negatív egészségügyi kockázatai vannak az adott terméknek.
1: Változás a szép kártyáknál, mivel megszűnt a veszélyhelyzet, visszatér a korábbi szabályozás, vagyis a május 31-i határidőre kell figyelnünk. Minden évben eddig kell felhasználni a 2 évvel ezelőtt feltöltött összegeket. Tehát most azt a pénzt kell elkölteni, amit 2024 év végéig utaltak el a munkáltatók. Ha nem tesszük meg, akkor ezentúl havonta legfeljebb 3%-os költséget vonnak le a bent maradt összegből. Megvalósult az orosz-ukrán fogolycsere első üteme, 205-205 férfi tért vissza saját országába. Még húsvétkor állapodtak meg erről a háborúzó felek az amerikai elnök közvetítésével. Ennek keretében mindkét oldalról még 800-800 foglyul ejtett katona nyerheti vissza szabadságát a közeljövőben. Szinte mindenhol beborul az ég, éjszaka is számíthatunk esőre, záporra, hajnalban 8-13 fok lehet. Zömmel felhős időt ígér a hétvége, sokfelé kiadós csapadékkal, élénk erős széllel. Holnap legfeljebb keleten valószínű némi napsütés. A Dunántúlon mindössze 11-16 fok következik, a középső ország részben és a Tiszántúlon ennél valamivel kellemesebb hőfokokra készülhetnek. A legfrissebb előrejelzések szerint talán hétfőn láthatjuk már a napot.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Barry White saját bevallása szerint azért nem adta meg a jogokat, hogy felhasználják a hangját a You See the Trouble With Me-hez, mert amikor az első demót meghallotta, olyan ócskának, lélektelennek tűnt az egész, nem tartott sehonnan, sehova a dal, de aztán később belátta, hogy a fiatalok nagyon-nagyon szeretik ezt. Jön a Black Legend és a You See the Trouble With Me.
0: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-jal. Best FM, a legjobb zenék.
4: 1975, we brought you an album with a song.

Köszönöm.

Best FM a legjobb zenék. Hát, hogyha már nem lesz több halogatás, halasztás, arrébb tolás, akkor augusztus 10-én végre idén elkezdődik a Tupac per, és talán még idén 2026-ban megtudjuk, hogy ki is ölte meg Tupacet, vagy ki adott rá megbízást. A Changes érkezik itt a Besten.

Best FM a legjobb zenék. A pár nappal ezelőtt a hétvégére tett jóslat semmit nem változott a meteorológusoknál, ami elég baj, mert akkor ez azt jelenti, hogy tényleg borzasztóan rossz időnk lesz szombaton is, és vasárnap is 16 fokos nappali maximum körül mind a két nap, és elképesztő esőmennyiség mind a két nap.

Best FM a legjobb zenék szerintem, aki még életében nem volt darts versenye, majd nem látott sohasem darts versenyt, az is nagyon jól tudja, hogy ezt a most érkező dalt pörgetik a legeslegtöbbször a PDC rendezvényeken. Azt valószínűleg már kevesebben tudják, hogy eredetileg ez a dal egy 1969-es olasz film betét dala, Ennio Morricone szerzeménye. Planet Funk, Chase the Sun, lesz itt a Best FM.

Most úgy beszélek hozzád, hogy nem hallasz. Én mégis egyre hallom, hogy mit mondasz. A néhány közös emlék még nem igaz.

Best FM a legjobb zenék. Annak kapcsán, hogy a most érkező Romina Johnson a Jamiroquai tavaly világkörüli turnéjának egyik háttérénekese volt, én elmeregtem azon, hogy mennyire jó is lenne az, hogyha mondjuk az Artful Dodger lenne egy-két Jamiroquai bulin az előzenekar. Hát ha ez nem is jön össze, az Artful Dodgert azért el lehet kapni idén nyáron egészen sok helyen. Nyilván az egészen sok hely az leginkább Angliára, illetve egy-két ibizai, meg máltai fellépése korlátozódik. Artful Dodger, Romina Johnson, Moving Too Fast, most itt a Besten.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Lisztérzékenység. Sokan nem is tudják, hogy betegek. 100 kilométeren át üldözték a miskolci álmokfutót. Keresik az év zöld innovációját. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Folyamatosan emelkedik itthon is a lisztérzékenyek száma. A cöliákia a népesség legalább 1-2%-át érinti, de csak minden negyedik beteg tudja magáról, hogy ezzel küzd. A KOR holnap esedékes világnapjához kapcsolódva kampányt indítanak a betegségről, mondta a rádiónknak a Magyar Cöliákia Egyesület elnöke Koltai Tünde.
2: A közös étkezés az az emberi kultúrának a része. Aki nem kapja meg azt a megfelelő ételt, amire neki szüksége van, nem tud részt venni a közös programokban, az utazásokban. Például egy rendezvény szervezője kérdezze meg a résztvevőket, hogy nekik van-e valamilyen ételérzékenységük, készüljön fel az ellátással. A szállodákban gondoljanak ezekre a vendégekre is. Jó lenne, hogyha megtanulnák, hogyan tudják biztosítani azt, hogy a gluténmentes étel ne is szennyeződjön a glutén tartalmú étel.
1: Döntő többségében magyarokat alkalmaznak majd a török befektetéssel létrejövő orosházi chipsgyárban, ezt ígérte a békési város polgármestere. Raffai János szerint 441-en dolgoznak majd az üzemben, amely a korábbi üveggyár területén kap helyet. Jövőre startolhat a termelés helyi és térségi alapanyagok felhasználásával, a későbbiekben további termelési egységek építése is várható. Vádat emeltek a miskolci álmokfutó ellen. A többszörös visszaeső tavaly májusban egy lopott kocsival ittasan autózott, és amikor megpróbálták megállítani a rendőrök, pokoli szágoldozásba kezdett. Úgy 100 kilométeren át üldözték, a városban, majd a strádán is rengeteg embert sodort életveszélybe. Áthajtott a piroson, többször is a forgalommal szemben ment, míg megfékezték. Komoly fegyházbüntetés várhat rá. E hónap végéig jelentkezhetnek a települések a Virágos Magyarország versenyre. Lélekszámuktól, méretüktől függően 5 kategóriában indulhatnak, akár a határon túlról is. Emellett díjazzák az év főterét, fasorát, óvodakertjét és zöld innovációját. És ismét lehet nevezni a Virágos Városi és Falusétek kategóriában is. Szinte mindenhol beborul az ég, éjszaka is számíthatunk esőre, záporra, hajnalban 8-13 fok lehet. Zömmel felhős időt ígér a hétvége, sokfelé kiadós csapadékkal, élénk erős széllel. Holnap legfeljebb keleten valószínű némi napsütés. A Dunántúlon mindössze 11-16 fok következik, a középső ország részben és a Tiszántúlon ennél valamivel kellemesebb hőfokokra készülhetnek. A legfrissebb előrejelzések szerint talán hétfőn láthatjuk már a napot.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: 2010-ben ezen a napon Usher Oh My God című kislemeze felkerült az amerikai lista élére, úgyhogy ennek köszönhetően Ushernek lett első helyezése a 90-es, a 2000-es és a 2010-es évekből is. Tudjuk jól ugye, hogy a 2000-es években mi volt az. Hát ez. Jön 2004-ből a Yeah!
3: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-jal. Best FM.

Vesztefem a legjobb zenék. Az angol száz törvényhozásban van arra lehetőség, hogy a vádlott ugyan nem ismeri el a bűnösségét, de tárgyalás nélkül elfogadja a rákiszabott büntetést. Tehát kereken 28 évvel ezelőtt így lett vége annak a bizonyos George Michael Fairnek, ami ugye hát a nyilvános vécés affér miatt indult, és ami aztán megiklette ezt a dalt. Jön az Outside.

Best FM a legjobb zenek. Mindenki eldöntheti akkor most, hogy neki melyik verzió tetszik jobban. Variációk egy témára. Az alap ugyanaz, az Enya dal, a Bodicea, a Fugees és a Ready or Not után jön Mario Winans, és az I Don't Wanna Know It a Besten a legjobb zenék között.

nem szabad, hanem a saját tudatalattiat tartja kontroll alatt. Volt Sigmund Freudnak egy ilyen elmélete, ami angolul ugye így hangzott, hogy the ego is not king of its own castle. És hát ezen elmélet mentén haladva írta meg a most érkező dalszöveget Chris Brown, aki egy személyben a Vamp 2 Project. A king of my castle érkezik itt a besten a legjobb zenék között.

Beszélhetem a legjobb zenék, annyira gyönyörűen belesimultak abba a hangzásba és abba a hullámba, amit az olaszok és a franciák hoztak az ezredforduló környéken. Ő nagyon sokáig mindenki azt hitte, hogy a Deep Swing is egy olasz csapat, mert hogy ráadásul Európában egy olasz kiadó kezdte terjeszteni ezt a kis lemezt, de nem, egy Los Angeles-i duóról van szó, Eric Wickmanről és James Donaldsonról. Jön a Deep Swing és az In The Music.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best.

A legjobb zenék, a most érkező zenei projekt, talán ez a legjobb kifejezés, egyetlen állandó résztvevője Mihály Cretu volt. Ő az, aki körül mindig cserélődtek a zenészek, az énekesek, az énekesnők, attól függően, hogy az éppen megkívánt hangzáshoz kik passzoltak a legjobban. Volt, hogy felesége, a 80-as évek popikonya Sandra volt az énekesnő, de volt, hogy az Olive tagja Ruth Amboy énekelt a lemezeken. Jön a Return to Innocence, itt a Best Time.

0: We're gonna celebrate, we're gonna celebrate, come on.
1: Ez a Night Shift a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. Best FM, a legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék, pont úgy, mint leges-legeső kislemezüknél, a Don't Call Me Baby-nél, a most érkezőnél is a sampling technikát használta a Madison Avenue. Vernon Birch 1979-es Get Up című dalából olloztak ki részleteket, és így hozták össze ezt a dalt. Who the hell are you? Jön a Madison Avenue.

Best FM a legjobb zenék, és akkor engedek mindenkit indulni bele az éjszakába. Ennyi volt a péntek, ennyi volt már a Night Shift. Ha szombat, és holnap szombat, akkor hip-hop és R&B 6 és 8 óra között csatlakozik hozzá, majd Slim Fit vasárnap pedig ugyanígy 6 és 8 között, majd Chilled Lounge-t és Deep House-t fogunk mixelni. DJ Németivel szombaton is, és vasárnap is 8 és éjfél között pedig Vicky, Big Favi Tomi lesz majd a Night Shift házigazdája. Jön az I.I.O., Nagy Alival és a Rapture-rel, én pedig megyek, jó éjszakát, nem sokára találkozunk.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök,

Best FM. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Szerintem utoljára szeretek, elköszönt annyi sugott kegyelem.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. This ain't no disco. It ain't no country club either.